0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regálili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a Rádió egyen több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Heal Me, Regálilitől, amit indítok a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió egyen.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon nagyot megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt, Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingerünk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel, a suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J.Lo, David Guetta és a szép

0: között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 3 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself, ami indít

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legre, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Majd rövidtávú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lloydtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nemcsak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Lloyd David Puentes és a Golden Summer itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 11 év tiltás után térnek vissza a szuvenírárusok a Kolosszeum előtti térre. Aki a következő hetekben el tud jutni Rómába, az találkozhat már velük, és ott is vehet magának valamit. 11 évig ki voltak onnan tiltva. Ezt egyébként nem is tudta. Na, viszont, ha már Róma, akkor egy picit gyerünk északabbra, Magyarország felé, de csak Pizáig, mert hogy onnan származik Alex Kenji, ő hozza most az igazi mai slágert, ez a Bumble itt a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A Kárszonkóma is fellép a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. Már is hozom a részleteket. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délután a 30-31 fokig emelkedhet. Erről hírblokkunk végén hozom majd a részleteket. Idén először rendezik meg a Macskakő Fesztivált Salgótarjánban szeptember 11-én és 12-én, adta hírül a Remek Salgótarjáni Rendezvény Média Turisztikai és Művelődési Központ. A gasztró és zenés fesztiválnak a Városi Strandfürdő fog otthont adni, ahol két helyszínen, a Macskakő Arénában és a Fészer színpadon koncertekkel és DJ-szettekkel várják majd a közönséget. Szeptember 11-én pénteken 21 órától a Kárszonkóma fog koncertet adni a Macskakő Arénában. Mellettük a nyitónapon Joel Junior, valamint a Fészer színpadon DJ Balmier, DJ Kray, DJ Titán,

0: Az idei évben is kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A felhívás szerint a versenyre augusztus 19-én este 8 óráig lehet jelentkezni az info@vvölgy.hu e-mail címen, vagy személyesen a Varázsvölgy shopban a nevezési lap kitöltésével. A versenyben mindenkinek két termékkel kell nevezni azonos sütésekből. Az egyik kenyér zsűrizésre kerül, a másikat pedig helyezés esetén ünnepélyes keretek között szentelik fel a Szent István napi szentmisén, amelyen meg is kóstolhatják a jelenlévők. Kiemelték, a versenyen kizárólag amatőr kenyérkészítők indulhatnak. A megmérettetéssel kapcsolatban további információ a vvölgy.hu weboldalon érhető el. Időjárás. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délutánra 30-31 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, a hajnali órákban 14-16 fokig csökkenhet a hőmérséklet, még napközben 33-34 fokig kúszhat a hőmérőképzeletbeli higanyszála. Változást a kett sem hoz, ekkor ugyancsak a napsütésé lesz a főszerep az előrejelzések szerint, így eső sem várható. Reggelre 15-18 fokig kühlhet a levegő, majd később 33-35 fokot mérhetünk.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel, ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók, a bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelinek is, mert hogy ahogy mégsem volt az olyan régen. És mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic, Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió 1.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Bemutatkozott a vármegyei közülésen az új rendőrfőkapitány Kalmár Zsolt, fokozott kullancsveszélyre figyelmeztet a Nébih, Nógrádban különösen érdemes figyelni, hozom a részleteket. A Nógrád vármegyei önkormányzat közgyűlésének soron kívüli ülésén mutatkozott be a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésével megbízott Kalmár Zsolt. Írta meg a nol.hu. Ahogy arról rádiónk is beszámolt, Posfai Gábor belügyminiszter július közepén vonta vissza a korábbi vármegyei rendőrfőkapitány Somsics Gabriella kinevezését, egyúttal pedig Kalmár Zsolt bűnügyi rendőrfőkapitány helyettest bízta meg a vezetői feladatok ellátásával. Az újonnan megbízott rendőrfőkapitány a vármegyei közgyűlés rendkívüli ülésén úgy fogalmazott, közel 3 évtizede szolgálja szűkebb régiónkat, rendőri pályafutása végig Nógrád megyében telt. Nyomozóként végigjárta a ranglétrát, így eljutva a bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesi munkakörig, melyet hosszú éveken át betöltött. Fő feladatának a rendőrkapitányságok működésének megerősítését és az állomány megbecsülését tartja, valamint fontos célkitűzés számára az is, hogy tovább javítsa a lakosság biztonságérzetét. Arról is beszélt, szűkebb régiónkban létszám problémákkal küzd a rendőrség, így a toborzás erősítésére is nagy hangsúlyt fog fektetni. A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztetett a napokban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, azaz a Nébih. Mint fogalmaztak, a melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozás esélye, melyek több súlyos betegséget terjeszthetnek, így például Lyme-kórt és vírusos agyvelő gyulladást is. A veszély azonban nem csak az embereket érinti, a kutyák és macskák is könnyen összeszedhetik az élősködőket, amelyeket észrevétlenül az otthoni környezet is behurcolhatnak. Kiemelték, fontos a kullancsriasztó készítmények megfelelő és az alkalmazási előírások szerinti használata, szabadtéri programokat követően pedig érdemes alaposan átvizsgálni saját magunkat és házi kedvenceinket is. Ahogy arról korábban az Ipolyerdő ZRT is írt, az északi középhegység erdei hazánk legfertőzöttebb területei közé tartoznak, így Nógrád vármegyében, azon belül is főként a Cserhát erdeiben különösen érdemes nagy hangsúlyt fektetni a kullancsok elleni védekezésre. Több nógrádi településen is várják a véradókat a jövő hét első felében. Hétfő reggel 8-tól délután 2 óráig a Salgótarjáni területi vérellátóban, kedden délelőtt 10:30-tól délután 2 óráig pedig a balassagyarmati polgármesteri hivatalban lesz véradás. Szintén kedden délután 3:30-től este 6 óráig a Diósjenői kutkuban, míg szerda délután 2-től este 6 óráig az Érsekvadkerti ifjúsági házban nyújthatják karjukat véradásra a segítő szándékú polgárok. További információ a véradás.hu vagy a vöröskereszt.hu oldalon található.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korán van. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is. David Guetta, Emery, Coy Ray, Baby Don't Hurt Me, most ezt indítom a rád.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mix-el jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Radion, ez a Be Mine a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A Carson Kóma is fellép a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. Már is hozom a részleteket. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délután a 30-31 fokig emelkedhet. Erről hírblokkunk végén hozom majd a részleteket. Idén először rendezik meg a Macskakő Fesztivált Salgótarjánban szeptember 11-én és 12-én, adta hírül a Remek Salgótarjáni rendezvény média, turisztikai és művelődési központ. A gasztró és zenés fesztiválnak a városi strandfürdő fog otthont adni, ahol két helyszínen, a Macskakő arénában és a Fészer színpadon koncertekkel és DJ-szettekkel várják majd a közönséget. Szeptember 11-én pénteken 21 órától a Carson Kóma fog koncertet adni a Macskakő arénában. Mellettük a nyitónapon Joel Junior, valamint a Fészer színpadon DJ Balmier, DJ Kray, DJ Titán és Olágyusz is fellép. Szeptember 12-én szombaton főzőversennyel indul majd a program, de lesz kőhajító kupa és csilladerbi is. A Fészer színpadon kora délután a legkisebbeknek fognak kedvezni, előbb a Búgó Csiga zene, de majd Bing Nyuszi szórakoztatja őket. A Macskakő arénában 19 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor, majd 21 órától Karácsony János James és Bérces Viktor duója fog zenélni, a napzárásaként pedig Bétót László érkezik a lemezjátszók mögé. A Macskakő Fesztiválra jegyek elővételben a József Attila Művelődési Központban, valamint a salgóremek.hu weboldalon vásárolhatók. Az idei évben is kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A felhívás szerint a versenyre augusztus 19-én este 8 óráig lehet jelentkezni az info@vvölgy.hu e-mail címen, vagy személyesen a Varázsvölgy shopban a nevezési lap kitöltésével. A versenyben mindenkinek két termékkel kell nevezni azonos sütésekből. Az egyik kenyér zsűrizésre kerül, a másikat pedig helyezés esetén ünnepélyes keretek között szentelik fel a Szent István napi szentmisén, amelyen meg is kóstolhatják a jelenlévők. Kiemelték, a versenyen kizárólag amatőr kenyérkészítők indulhatnak. A megmérettetéssel kapcsolatban további információ a vvölgy.hu weboldalon érhető el. Időjárás. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délutánra 30-31 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, a hajnali órákban 14-16 fokig csökkenhet a hőmérséklet, még napközben 33-34 fokig kúszhat a hőmérőképzeletbeli higanyszála. Változást a kett sem hoz, ekkor ugyancsak a napsütésé lesz a főszerep az előrejelzések szerint, így eső sem várható. Reggelre 15-18 fokig külhet a levegő, majd később 33-35 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő. A dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a rádió egy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem hinném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Közel tizedével nőtt a nógrádi cégek beruházásainak összértéke. A Nógrádban túrázóknak is hasznos újdonságról adott hírt a Magyar Természetjáró Szövetség. Már is hozom a részleteket. Az országosnál is nagyobb arányban nőtt a Nógrád vármegyei cégek által megvalósított beruházások értéke az idei első negyedévben 2025 azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a Vármegyék című kiadványa szerint a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházási értéke 9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben országosan 3,2%-os volt a növekedés. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a vármegyei fejlesztések közel felét megvalósító feldolgozóipar beruházásai 30%-kal bővültek. Szügebb régión gazdasági szervezetei összesen 8,1 milliárd forintot fordítottak beruházásra az év első három hónapjában, ez az országos teljesítményérték mindössze 0,8%-át teszi ki, egyúttal pedig a legalacsonyabb összeg a vármegyék és a főváros körében. Az egylakosra jutó 46 ezer forintos teljesítményérték az országosnak mindössze az ötödét érte el, és szintén a legalacsonyabb volt a térségi rangsorban, ismertették. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség, azaz az MTS online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett területek naprakész rétege áll a szövetség közleményében. Rámutattak, a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, rögzítve, hogy az utóbbiakon engedély nélkül tilos elhagyni a jelzett turistautakat és tanösvényeket. Ennek ellenére ezeket a területeket eddig jogszerűen nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképeken. A publikálási engedélyt csak nemrégiben júniusban kapták meg az élő környezetért felelős minisztériumtól. Az új funkció a Nógrád vármegyében túrázók dolgát is megkönnyíti, hiszen szükebb régiónkban több tájvédelmi körzet is található, köztük a Karancsmedves, a Kelet-Cserhát és a Hollókői tájvédelmi körzet, de érinti Nógrád megyét keletről a Mátra tájvédelmi körzet, illetve nyugatról a Dunai-Poly Nemzeti Park is. Tömegközlekedés. A munkálatok miatt ideiglenesen változott a forgalmi rend a Széchenyi autóbuszállomáson, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint az eredetileg a 3-as kocsiállásról induló autóbuszok a 9-es kocsiállásról, a 6-os kocsiállásról induló járatok pedig a 8-as kocsiállásról indulnak. A munkálatok várhatóan augusztus 23-áig tartanak, tette hozzá a MÁV csoport. Novák Eszter köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hír összefoglalóval jövök itt a 100,4 Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön. 8-tól pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend, csak itt a Rádió 1-en. Oh.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk. Páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Esztégyel, sőt, kettő színpaddal. És a színpadunkon, na hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Hear Me, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Ő jön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Bemutatkozott a vármegyei közülésen az új rendőrfőkapitány Kalmár Zsolt, fokozott kullancsveszélyre figyelmeztet a Nébih, Nógrádban különösen érdemes figyelni. Hozom a részleteket. A Nógrád vármegyei önkormányzat közgyűlésének soron kívüli ülésén mutatkozott be a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésével megbízott Kalmár Zsolt, írta meg a nol.hu. Ahogy arról rádiónk is beszámolt, Pósfai Gábor belügyminiszter július közepén vonta vissza a korábbi vármegyei rendőrfőkapitány Somsics Gabriella kinevezését, egyúttal pedig Kalmár Zsolt bűnügyi rendőrfőkapitány helyettest bízta meg a vezetői feladatok ellátásával. Az újonnan megbízott rendőrfőkapitány a vármegyei közgyűlés rendkívüli ülésén úgy fogalmazott, közel 3 évtizede szolgálja szűkebb régiónkat, rendőri pályafutása végig Nógrád megyében telt. Nyomozóként végigjárta a ranglétrát, így eljutva a bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesi munkakörig, melyet hosszú éveken át betöltött. Fő feladatának a rendőrkapitányságok működésének megerősítését és az állomány megbecsülését tartja, valamint fontos célkitűzés számára az is, hogy tovább javítsa a lakosság biztonságérzetét. Arról is beszélt, szűkebb régiónkban létszám problémákkal küzd a rendőrség, így a toborzás erősítésére is nagy hangsúlyt fog fektetni. A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztetett a napokban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, azaz a Nébih. Mint fogalmaztak, a melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozás esélye, melyek több súlyos betegséget terjeszthetnek, így például Lyme-kórt és vírusos agyvelőgyulladást is. A veszély azonban nem csak az embereket érinti, a kutyák és macskák is könnyen összeszedhetik az élősködőket, amelyeket észrevétlenül az otthoni környezet be is behurcolhatnak. Kiemelték, fontos a kullancsriasztó készítmények megfelelő és az alkalmazási előírások szerinti használata, szabadtéri programokat követően pedig érdemes alaposan átvizsgálni saját magunkat és házi kedvenceinket is. Ahogy arról korábban az Ipolyerdő ZRT is írt, az északi középhegység erdei hazánk legfertőzöttebb területei közé tartoznak, így Nógrád vármegyében, azon belül is főként a Cserhát erdeiben különösen érdemes nagy hangsúlyt fektetni a kullancsok elleni védekezésre. Több nógrádi településen is várják a véradókat a jövő hét első felében. Hétfő reggel 8-tól délután 2 óráig a Salgótarjáni területi vérellátóban, kedden délelőtt 10:30-től délután 2 óráig pedig a balassagyarmati polgármesteri hivatalban lesz véradás. Szintén kedden délután 15:30-től este 6 óráig a Diósjenői kuckóban, míg szerda délután 2-től este 6 óráig az Érsekvadkerti ifjúsági házban nyújthatják karjukat véradásra a segítő szándékú polgárok. További információ a véradás.hu vagy a vöröskereszt.hu oldalon található.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudja, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rex a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha bár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenden, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Én pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A Kárszonkóma is fellép a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. Már is hozom a részleteket. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délután a 30-31 fokig emelkedhet. Erről hírblokkunk végén hozom majd a részleteket. Idén először rendezik meg a Macskakő Fesztivált Salgótarjánban szeptember 11-én és 12-én, adta hírül a remek

0: derbi is. A Fészer színpadon kora délután a legkisebbeknek fognak kedvezni, előbb a Bugó csiga zene, de majd Bing Newsy szórakoztatja őket. A Macskakő arénában 19 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor, majd 21 órától Karácsony János James és Bérces Viktor duója fog zenélni, a napzárásaként pedig Bétót László érkezik a lemezjátszók mögé. A Macskakő fesztiválra jegyek elővételben a József Attila Művelődési Központban, valamint a salgóremek.hu weboldalon vásárolhatók. Az idei évben is kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A felhívás szerint a versenyre augusztus 19-én este 8 óráig lehet jelentkezni az info@vvölgy.hu e-mail címen, vagy személyesen a Varázsvölgy shopban a nevezési lap kitöltésével. A versenyben mindenkinek két termékkel kell nevezni azonos sütésekből. Az egyik kenyér zsűrizésre kerül, a másikat pedig helyezés esetén ünnepélyes keretek között szentelik fel a Szent István napi szentmisén, amelyen meg is kóstolhatják a jelenlévők. Kiemelték, a versenyen kizárólag amatőr kenyérkészítők indulhatnak. A megméretetéssel kapcsolatban további információ a vvölgy.hu weboldalon érhető el. Időjárás. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délutánra 30-31 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, a hajnali órákban 14-16 fokig csökkenhet a hőmérséklet, még napközben 33-34 fokig kúszhat a hőmérőképzeletbeli higanyszála. Változást a kett sem hoz, ekkor ugyancsak a napsütésé lesz a főszerep az előrejelzések szerint, így eső sem várható. Reggelre 15-18 fokig kűlhet a levegő, majd később 33-35 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna Júli Sülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
5: Rivotril.
4: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
6: Furi,
4: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
6: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
5: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
4: mikor repültél először? Mikor repültél először?
5: Hány éves voltam, de képzeljétek el, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült. Tehát, hogy,
4: pedig akkor az nagy luxus volt.
5: Volt olyan, hogy apám mentek Prágába, és anyámat felrakta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival cuccokkal.
4: Ez a hosszú házasság titka.
6: Az igen.
4: Mama, te mész repülővel.
6: De várjál, apád miért nem ment?
5: Mert ő vitte a Ladával a cuccokat.
6: De mi évekre mentek?
5: Nem, hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába, aha, a barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment a cuccokkal a Ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apának az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell jegyet venni. Lehetséges, hogy lehet, hogy anyámnak egyébként még kifelkeltem, ne kelljen hallgatni 24 órát.
4: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyi ide elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a mutaroda, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10 000 forintos jegyre, tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova. Főleg,
6: ma
4: időben
6: például nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
4: Soha.
6: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
5: Mama, csak fehér Oroszországot nézd meg. Na.
6: Hogy legalább. Menjünk el.
4: Ki mikor látta először a Balaton? Tessék. Késő?
6: Nagyon késő.
4: Mikor látta? Itt valaki azt, hogy 28 évesen látta a
6: Balaton.
4: Ne csinálj, de mit csináltál addig?
6: Mit hát,
4: nem Amerika méretű országban lakunk.
6: Az Újkijősi bánya

0: szavak nekem pont elég volt.
1: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen, egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépésed, semmi?
0: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20 évesen?
1: Hát mit tudom, hogy hol voltál? Semmi. Hány éves voltál?
0: 21-2.
1: 21-2 évesen láttad a Balaton.
0: Igen, rendesebben.
2: Ha? Hát nem tudom, szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
1: Lehet, ne gyerekek, én apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
0: Na, okay.
1: Egy
0: hetet nem nekünk volt? Nem volt, nem jártunk közösen nyaralni, érted? Apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
1: Én a nyaram a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsányi bányatavaknál.
2: Ez a kaviár nem megfelelő.
1: Többet láttam a Délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kihagyjuk, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki mondjuk 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy tóba gyerekkorában?
2: Nem, szerintem az van. Vannak ilyen sötét foltjai az embernek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, hogy nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket valamit nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
1: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
0: Mire odaér?
1: Ebben formában két év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszügyítén is megyünk. Azért az nagyon
2: ugye,
1: komoly.
2: Ugye az én anyukám is imád repülni, ő teljesen rajta van. Neki mindegy, csak történjen valami. Adrenalin kell.
1: De ő szereti? Igen?
2: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
1: 29 vagyok, még szűz. Szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
0: Az igen.
1: Késő témához, ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy.
2: Van ilyen humorista a társulatban.
1: Mondd a nevét.
0: Na, neve?
1: Még mindig szűz. Aranyosi.
2: A szűznek az ellentét, mi az?
1: Ikrek.
2: De rosszul,
1: de szar. Ez bennem ez a poén. Csak mondd, hány éves?
2: Hogy hány évesen vesztette, ő is valahogy 29 fele, és már elvesztette, és szerintem van erről anyaga is, de mindjárt megkérdezem tőle, és az volt, hogy így egyszerűen...
0: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
1: Igen, tehát 30 éves koráig azért csak belebotlasz.
2: Megijesztették.
0: Csúnya volt?
2: Nem volt. Semmi extrém volt, semmi.
0: Egyszer csak tehát egy normál férfi.
2: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
0: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
2: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolta ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
1: Ez 30 éves korodig azért van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérül.
0: Szép évek mentek el, haver.
1: Mit, ha a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására?
2: Bepótolta. Igen. Bepótolta. Az következő 10 év az már teljesen máshoz
1: volt. Rájött, hogy nem kellett tőle annyira félni. Igen,
2: helyre rakta. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bézbósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
1: Vannak nagy rekorderek.
2: Lakatos László, nem tudom, mondd valamit a név.
1: 52 igen. Leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni.
0: Az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
1: Az nagyon kemény.
2: Ne egyszerre próbáld ki őket.
1: Igen. Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyeld, 45 vagyok. Sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnőmék odavittek lánybucsúra. Szép napot Móni Szombathelyről, de Cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
0: Ráadásul Szombathely, hát kimész a városból, és Ausztriában vagy.
1: Móni, hogy... megpróbálod fölhívni? Hát, ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy,
0: azért, ha más
1: hogy
0: nem
1: vagy
0: Ausztria.
1: 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szexőre gondolok, Amerika, vagy Amerikába, vagy semmit, csak hanem hogy átlépsz Ausztriába.
0: Köpsz egyet, az már ott landol.
1: Beleszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely, ráadásul hogy a fenébe nem keveredsz át?
0: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
1: Se külföldön nem volt, se soha nem repült, imádom. Hát ez nagyon jó.
0: Nem így.
1: Igen, na pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
0: Nem tévedtetek el, érted, izé, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriában vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
2: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mélyről jövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
1: Igen, igen, itt az a komplet külföld ellen.
2: Gyerjetek csak ide, engem nem kaptok meg.
1: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
2: Ez nagyon, ez nagyon
1: 42 évesen kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
0: akkor
1: még.
0: Akkor ezért, pont ezért. Mert, igen, tudja, tudod, hogy mit csináltok.
2: Igen, igen.
1: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs az a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője. Mennem kellett, 57 évesen repültem először, kényszerből. Kényszerből.
2: De a fiad hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyott ki. Az esküvőjét nem hagyott ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, még okay. Amúgy is.
1: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok. De, figyelj, de hogy ez... itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
2: Hát, igen,
1: hogy szorongás, hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte, figyeljtek, valami hitrendszer.
2: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
1: Igen.
2: Elkiabálod magad? Tururudi! Már hárman oda fognak menni, mi a bajod?
1: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokban.
2: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is. Tudod, csak belemondják, és ott igen.
1: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello. Hát nagyon cuki, hogy megírtad, te voltál a Szombathelyi, ugye? Aki nem voltál
3: igen,
1: még külföldön.
3: Így van, én vagyok.
1: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány vagy?
3: 45.
1: És soha aha. Nem voltál még külföldön.
3: Nem.
0: De várjál szívem!
2: De miért?
0: Hát fejtsük meg! Álljunk meg egy pillanatra! Hol laksz te?
3: A Szombathelytől
0: Ausztria 5 kilométer, érted? Egy eltévedt részek biciklizés, igen. Egy rosszul bedisponált osztálykirándulás, mind átvezet a határon.
1: Semmi.
3: Ez így van.
1: És mehettél hát ez... volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
3: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
1: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki?
3: Semmi, abszolút.
2: De figyelj már, és akkor az eszembe, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
3: A munka.
1: Utazási irodákba jár. Prostitusokat gyűjt.
3: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
1: Éjjel-nappal
2: de vágysz amúgy ilyesmi, hogy te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
3: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
1: Hova mennél először?
3: Hát Bora Borára.
1: Ja! Nagyon jó! Így azért megértem, ja! Hogy nem jutsz el külföldre.
2: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt összedobtunk volna neked.
1: Igen, mi lesz, hogy Prágával kezdeni egy pozsonyja.
2: Bora Bora. Figyelj.
1: Igen, mondjuk, szóval. Ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani. Igen, akkor igen. Már nagyot kell ugrani.
3: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
1: Ez, de a férjed igen, se volt még külföldön?
3: Nem.
1: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS, hogy Bali Feri, képzeljétek ezt, átszaladtunk a férjemből külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát hogy egész, ez nagyon durva.
3: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólni bárkivel.
1: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás, igen, vagy egy ilyen
3: van,
1: félelem
3: van,
1: is.
3: Biztos. Jó, igen,
2: tehát spanyol szeretője nem lesz, ezt már tudjuk.
3: Azt tudni.
1: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
3: Én a környező falvakban igen.
1: Bátor! Ez nagyon jó.
3: Mondom, hogy a lánybúcsomra vittek el Pestre.
1: Egyszer voltál Pesten?
3: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek a saját lánybúcsomra, oda vittek el, igen.
1: Fura volt, hogy alagútba jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
3: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
1: Ez nagyon kemény ez a sztori.
3: Ugye? Én ugye? Nagyon kemény vagyok.
0: Jó, figyelj
1: ez
0: csak.
1: Nagyon. A külföldi is igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
0: Kinéztem neked egy túrát a hétvégére.
3: Aha,
0: Szombathelyről, Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
1: Az vállalható.
0: Annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiai úl, hogy tudod-e, hogy. Aha. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, És megtörtént a csoda. Külföldön volt.
1: Igen.
3: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát azonnal kb. 5 kilométer vagy 6.
1: Az nagyon kemény.
2: De azért nem bánnak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, szél elhozza.
1: Igen, ha szél elhozza. Rothadó nyugatra nem kell menni, föl nincs megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond.
2: 21 kilométer? Az mi, ez délelőttel a társítás, ha Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
1: Igen. Na jól van, figyelj, nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
3: Sose adom.
1: Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
3: Sziasztok, köszönöm.
1: Hello. Ez komoly. És a férje se?
0: Se.
1: Soha. Senki. Van, aki 50 évesen jár először külföldön. Van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta. És még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
2: Úriási.
1: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy korty alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsi sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
0: Hát menjen.
1: 46 évesen láttam először a Balatont. Most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön. Hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, hogy ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát emögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
2: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
1: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
2: Aha, tudod, hogy úgy vártál mindig vele kicsit, hogy, hogy így majd... Majd akkor, mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
1: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
2: Mária Pócs.
1: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény. Igen, háromszög. Igen, Bermuda háromszög, igen.
2: De, igen, tehát ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk. Ott minden.
1: Hát most se Peti megy oda.
0: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például?
1: Már csak a motoros jogsim van.
0: Azt engedd, de nem neked való, mehet.
2: Szerintem
0: tovább.
2: Szerintem neked való.
0: Nem. Miért? De, mit tudom én?
2: Mert a figyelmzavarod nem passzol a motorozáshoz. Szerintem legyen egy...
0: Szarvasok, de szélvédő. Ja.
1: Nem, most elhatároztam, hogy újra...
2: Ez miért a gomba, ez a T betű, nem
1: vágyja? Újra neki megyek, majd sem. Mert akarok egy kicsit így Balatonra rötyögni.
2: Rötyögni, és a rötyög is
0: a rötyögó. Lesz egy 50 köbcentist, odaadom a kis Veszpát, azt mehet.
1: Dínya, honom alatt, másik húzom a gázkar, átgurulok haverhoz.
0: Ezzel húzom.
2: Én ezt szívesen látlak téged.
1: Jobban húzom a gázkar. Balkézbe ott a Dínya, az gurulok át. Gurulok át földvára a haverhoz.
2: Figyelj, Babettából nincs modern amúgy.
1: Dehogy nem, Babette, sima 50-es pocit veszek, azzal jó vagyok.
0: Mehetsz, ahhoz nem kell jogség.
2: Annyira látlak magam, hogy egy DJ-t hiszem meg, mert egy Babettán. Ahogy így csapatod így a Balatonparton.
1: Babettával? Uh-huh. Ezt látod az ott, hogy
2: Babettát? Én a Babettát nagyon szeretem, a Babettát szerintem nagyon jó.
0: Tudod tekerni, ha kifogy a benye, az nálad előfordul.
1: De még neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancslistám, mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De máshogy nincsen igazából. De ez nem jó, ha ezek elfogynak.
0: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
1: Aha.
0: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazódott.
2: Én látlak magam előtt egy ilyen Deus a Johnny-ba.
0: Nem, ízé, hadd legyek már Bródi János személyi igazolvány.
1: Mi, neked tele van a listád? Neked tele van?
2: Kézzétek el, hogy megfogad benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy... el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PHD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PHD-s típus, tehát, hogy így...
1: Inkább
0: az egy betegség.
2: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az tök más, de valami, igen, valami.
0: Fia, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával...
2: Én igazi dologra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen csípőtáncot, aminek ez hangzik.
0: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciában működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És figyelj, annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
1: Hogy használja az agyát.
0: Igen, meg használja, hogy képezi, az agyát, igen, és ráadásul ugye mai. a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges
2: mennyi intelligenciát. Mennyi pucérfogót fog csinálni? Ilyen pucérképeket fog festeni felül.
0: De csak rólam.
2: Igen, mindenkivel. De ez nagyon jó. Szerintem tanulni nagyon jó. Ez rajta van nekem is a listámon. Meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, és de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
4: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Közel tizedével nőtt a nógrádi cégek beruházásainak összértéke. A Nógrádban túrázóknak is hasznos újdonságról adott hírt a Magyar Természetjáró Szövetség. Már is hozom a részleteket. Az országosnál is nagyobb arányban nőtt a Nógrád vármegyei cégek által megvalósított beruházások értéke az idei első negyed évben 2025 azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a Vármegyék című kiadványa szerint a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházási értéke 9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben országosan 3,2%-os volt a növekedés. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a vármegyei fejlesztések közel felét megvalósító feldolgozóipar beruházásai 30%-kal bővültek. Szügev régión gazdasági szervezetei összesen 8,1 milliárd forintot fordítottak beruházásra az év első három hónapjában, ez az országos teljesítményérték mindössze 0,8%-át teszi ki, egyúttal pedig a legalacsonyabb összeg a vármegyék és a főváros körében. Az egylakosra jutó 46 ezer forintos teljesítményérték az országosnak mindössze az ötödét érte el, és szintén a legalacsonyabb volt a térségi rangsorban, ismertették. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség, azaz az MTS online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett területek naprakész rétege, áll a szövetség közleményében. Rámutattak, a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, rögzítve, hogy az utóbbiakon engedély nélkül tilos elhagyni a jelzett turistautakat és tanösvényeket. Ennek ellenére ezeket a területeket eddig jogszerűen nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképeken. A publikálási engedélyt csak nemrégiben júniusban kapták meg az élő környezetért felelős minisztériumtól. Az új funkció a Nógrád vármegyében túrázók dolgát is megkönnyíti, hiszen szükebb régiónkban több tájvédelmi körzet is található, köztük a Karancsmedves, a Kelet-Cserhát és a Hollókői tájvédelmi körzet, de érinti Nógrád megyét keletről a Mátra tájvédelmi körzet, illetve nyugatról a Dunai-Poly Nemzeti Park is. Tömegközlekedés. A munkálatok miatt ideiglenesen változott a forgalmi rend a Széchenyi autóbuszállomáson, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint az eredetileg a 3-as kocsiállásról induló autóbuszok a 9-es kocsiállásról, a 6-os kocsiállásról induló járatok pedig a 8-as kocsiállásról indulnak. A munkálatok várhatóan augusztus 23-áig tartanak, tette hozzá a MÁV csoport. Novák Eszter köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hír összefoglalóval jövök itt a 100,4 Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy. A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahol elcsalta tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés.
1: És
2: ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj,
1: felkeltő jellege jelezte, hogy nem biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Igen. Hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szülinapja van, mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahol.
4: Én pont nem érek rá
1: szülinapot. Tudod, hogy én megyek. Én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen. Megint jelzem. Mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, igen? Mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy és jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzem. Budapesten? Keressél majd.
1: Abban a hónapban na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon szürreális. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az, igen,
3: sexy.
1: Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok, én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálják. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát, te vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csináltatok?
2: Hát a dolog az úgy indult, mit csináltatok? Hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De semmilyen kis lelkiismeretes néz meg 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsy-Zsilinszky-Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyeljünk, amit az előbb mondtam a születésnapon kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
1: Engedd el, nem.
3: Írtam a hajónaplóba, már nincs menekvés.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító?
2: Igen.
1: Hát mi nem hívtál el? Várjál! Mi nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, ne.
1: Most nem, ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy film, hogy van
3: senki
1: az.
3: Nem
1: és én látom
3: meg
1: a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én láttam, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális. Éppen azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát Anna élvezte.
3: Figyelj, ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, Bali, még ittas vagy, ne ígérj. Leírtam Anna szőrp útjára, hogy nem volt, egy kortyacsétam, kávézó. Na, szóval mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltöltött, ilyen boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokróc. Szerintem is, hogy ne fosoljon a szem.
3: Azért... Nem, szobatiszták, ja, teljesen.
1: Ja, azt hiszem, hogy ne fosson le, ne fosson a lábam. És 66 darab malac között ül a Zsül a teljes feladással. Júliusban 43 darab malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsül, mi az Istent keresek itt? Már megint miben vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja ezt.
1: Ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk volna ki. Tehát
3: ez valami csúcs volt. Kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsy-Zsilinszky-Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás. Igen. Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szembe egy ingatlanos van, igen. És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
4: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sértettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcs-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát mondom, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis Anker közbe.
2: Nem.
3: Vagy nem akár?
2: Befordulunk, igen, és akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó.
3: De hát ott már rögtön lebukott előttem, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Júli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávéillat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi az egyik népen nyársadunk a segébe, mert jött egy török csapat, aki barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szál, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők, és ők alukálnak, mert hogy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Sárnyalás, emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is, hogy
3: azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózik. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vet magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen, kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás.
4: Tartottuk őket.
2: Turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telen kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te egyszer voltál egy ilyen, mindegy. És lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket,
3: it's
2: minden.
3: Time.
4: Várja, a Zsülnek szóltál, hogy vegyél tiszta zokni.
3: Valamelyik gagyizott.
1: Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk el,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet érezzem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajta.
2: A cukiságfaktor, nem tudsz velem
1: így. Igen, hogy malacokat dögönyöztök egy kávézóba.
2: Mert még sosem dögönyöztél malacokat kávézóba.
1: Belem van a baj. Én vagyok egy ilyen lelketlen, szemét
2: kiégett.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer, malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre odamászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi, 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar lenni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák.
1: Nagyon cukik, mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinót adjanak el. De nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, akkor jó, biztos átkínzás, nem, nehogy az, de ugyan, nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Ugye, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek mondta a hölgy valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg néz rám.
3: Jó, most a zsűrjön.
1: Néz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: de
4: muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. mégis gusztustalannak tartom őket. De hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért. Hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész. De közben tök cuki, és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözném őket, mert marha cukik. Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programot, hanem
2: azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek. Tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: A malacoknak egyébként. Itt
1: fél igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének. Tehát
1: nem, biztos, hogy a dolguk van.
2: Megkapod ezt a kis poklócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: hogy
2: benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiányos.
1: De csak kérdezem,
2: mindenki,
1: hogy...
2: aki malacot meg simogatni, a szeretet hiányos.
4: Miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát? Macskát? Az olyan simogatni.
1: Te ezt kicsit érted. Köszönöm, hogy nem maradszam egyedül.
4: Az olyan simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatni.
1: Mondd meg őszinte, mekkora nyársad dugnál a segkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorbálítani.
1: Borral vagy üvel kell megkülönni őket.
4: Így mutatom, hogy hogy tekerném.
1: Így simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg
4: nem,
2: általában
4: ez nem
2: már kibelezve.
4: Kicsit látom.
2: De ők 6-8 kilósak.
3: Igen. Nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látes muszlim. Ez van, gyerekek, elkönyvöm, látes muszlim vagyok. Ez a helyzet. Jó, úgyhogy... Nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, hogy ezek hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk.
2: De, tehát, nem, mosolyog.
1: Látod, ez az, amikor emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állat, ez a malac nem mosolyog, ennek a malacnak így áll a szája. Érted? Ez nem ugyanad.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
2: Hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül és leül a kismalac.
1: Hát ez most lesz igazán, gyomorforgató ez a dolog.
2: Ilyet is tud csinálni, és kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikálnak.
3: Érzed meg a kis testük melegét, és tök arra. Hát emlékszem, mikor bemúlt a stúdióba, Szilvi behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye.
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
1: Juli! Kiskutyás jóga. Beszarok, mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra. Miért
2: van?
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: Kiskutyás jóga az azért borzasztó cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundik.
1: De most megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Feri, létsz, te vagy az utolsó támogatod. Kiskutyás jóga! De kiskutyás jóga!
2: A kiskutyás jóga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van máshol, vagy tök már, vagy a büdös érdekén nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávéillatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhagyulgám, akkor a beteg, illetve a labubukon, meg egyebeken.
4: És rántos húsos szendvics volt egyébként.
1: Nem volt. Vínes szicsel valami. Zsűr, azt írják is igaz, hogy pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, bennem bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, Engedd el!
3: Fölírtam a hajónapra.
1: Engedd el!
4: Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Ez már kiment, ezt már nagyon sok ember hallgatta. Úgyhogy meg lesz, Pali.
1: Közben Zsűl megnyitotta a kecske jogát. Karámban, vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó? De tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tud felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
4: Persze, de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak. És
2: a legjobb része, menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen
4: ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy,
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga.
2: Beszélsz.
4: Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez. Nem, egyáltalán nem. A malacokat, miközben te felfolnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de valahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek-mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömeszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjedt dolog, alpaka joga.
2: Sőt, hát
1: nem hiszem.
2: Szájzalat is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájában, mint a teve.
1: Igen. A törpemállat nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért egy citromot a szájába azért.
4: Jobban nézünk ki.
1: Jó, én is csak jobban nézünk ki. Igen. Van olyan, hogy kakaó joga, a kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon szédelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, mit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézéset, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visztek az asztalaitokhoz, terráriumban vannak körülötted.
4: Azokkal nem zárták be őket?
1: De valami balhéjuk nekik volt, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták?
4: Ták, már most megoldódott minden?
2: Én szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért ezek viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen már
2: nem...
4: kint van pirossal áthúzva? Nem mehetek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdjünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületben, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinten megbolondulni?
4: Nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom, mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de hogy megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka joga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat, de valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természet élethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy szerintem az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy jó, mert megint valami agyamentség.
1: Nem szórakoztat valahol. Egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hu. Ahogy arról rádiónk is beszámolt, Pósfai Gábor belügyminiszter július közepén vonta vissza a korábbi vármegyei rendőrfőkapitány Somsics Gabriella kinevezését, egyúttal pedig Kalmár Zsolt bűnügyi rendőrfőkapitány helyettest bízta meg a vezetői feladatok ellátásával. Az újonnan megbízott rendőrfőkapitánya a vármegyei közgyűlés rendkívül ülésén úgy fogalmazott, közel 3 évtizede szolgálja szűkebb régiónkat, rendőri pályafutása végig Nógrád megyében telt. Végigjárta a ranglétrát, így eljutva a bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesi munkakörig, melyet hosszú éveken át betöltött. Fő feladatának a rendőrkapitányságok működésének megerősítését és az állomány megbecsülését tartja, valamint fontos célkitűzés számára az is, hogy tovább javítsa a lakosság biztonságérzetét. Arról is beszélt, szűkebb régiónkban létszám problémákkal küzd a rendőrség, így a toborzás erősítésére is nagy hangsúlyt fog fektetni. A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztetett a napokban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, azaz a NÉBIH. Mint fogalmaztak, a melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozás esélye, melyek több súlyos betegséget terjeszthetnek, így például Lyme-kórt és vírusos agyvelő gyulladást is. A veszély azonban nem csak az embereket érinti, a kutyák és macskák is könnyen összeszedhetik az élősködőket, amelyeket észrevétlenül az otthoni környezet is behurcolhatnak. Kiemelték, fontos a kullancsriasztó készítmények megfelelő és az alkalmazási előírások szerinti használata, szabadtéri programokat követően pedig érdemes alaposan átvizsgálni saját magunkat és házi kedvenceinket is. Ahogy arról korábban az Ipolyerdő ZRT is írt, az északi középhegység erdei hazánk legfertőzöttebb területei közé tartoznak, így Nógrád vármegyében, azon belül is főként a Cserhát erdeiben különösen érdemes nagy hangsúlyt fektetni a kullancsok elleni védekezésre. Több nógrádi településen is várják a véradókat a jövő hét első felében. Hétfő reggel 8-tól délután 2 óráig a Salgótarjáni területi vérellátóban, kedden délelőtt 10:30-tól délután 2 óráig pedig a balassagyarmati polgármesteri hivatalban lesz véradás. Szintén kedden délután 3:30-tól este 6 óráig a Diósjenői kuckóban, míg szerda délután 2-től este 6 óráig az Érsekvadkerti ifjúsági házban nyújthatják karjukat véradásra a segítő szándékú polgárok. További információ a véradás.hu vagy a vöröskereszt.hu oldalon található.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna Júli Sülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignáját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
5: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
4: Ne csinálj!
5: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallam.
4: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, valamit?
5: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ez szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
4: Mikor írta ez pontosan?
5: 73.
4: 73 óta
5: ezt hallott, hogy...
4: Azért, hogy a másnak két szignálja van, annak másodikat, és ő írta, ez nem tudom, mi a második. Vagy nem
6: van
4: tudom,
6: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdan, csak most nem.
4: Várj, addig ez. Gyere rá másodikkal.
6: Aj, basszus, az van, hogy összezavartam.
4: Jaj, basszus, megint
6: késünk. Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
4: MÁV van a MÁV-nak egy másik szignálja. Valaki dudolja el SMS-ben? Jó? Tehát írja le valaki.
6: Hogy is van?
4: De várj, ez az Intercity, ez az IC-szignál, azt írják. IC-szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
5: Igen, ez az elég gyors.
4: Szólj, amelyikre gondoltál.
6: Ezt soha nem hallottam még soha életemben.
4: Jó, ilyen nincs
5: ez
4: a MÁV-nál.
6: Ez valami.

0: Ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
1: Ez a Pumukliból a következő rész.
2: Ez igen, ezt ismerem.
0: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj. Ez a gyesebb. Ez a gyesebb szignál.
1: Ez a karibi térségből van.
0: Köszönöm. Na gyere most a szignál. Na tudod a szignált.
2: Na a második a tessék.
0: Nincs meg. Én egy MÁV szignált tudok.
1: A másodikat azt ismertem.
0: Valamit behalóztál. Nincsen második MÁV szignál. Hát ez volt.
2: Hát de ezzel jelölik,
0: hogy... Tidum-diri-dudum.
1: Tidum-diri-dudum.
0: Na így megvan. Várják, próbálom olvasni, amik jönnek, mondnak, hogy melyik.
1: Du-du-du-du-du-du.
0: Jó? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ez?
1: Nem.
0: Tidum-diri-diri-dum. Hát most ezeket küldik, én most csak beolvasom, mert hát a beugrik.
1: Igen, próbálkozunk tovább.
2: Didum, diri, diri, diri, dum.
1: Nem.
0: Dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü.
1: Mi a pontos érkezés színnál? Zsüt!
0: Pontos érkezés.
2: Tára, ti, ti, tá.
1: Nem a Family Frostos kocsinak egy zére gondolja.
0: Haj, du, du, du, du, du, du, da. Ba, da, da, da, ba, da, da, ba, da, da. Bodobo, bodobo, pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
1: Ez a Miskolci gyors.
0: Emilio zseniális. Ez Emilio vagy. Imádom. Lehet, hogy ez az új MÁV-szignál egyébként. Mennyire viccesen ez lenne az új MÁV-szignál.
1: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
0: Igen.
1: How do you do? Válaszol, légy szíves. How
0: Emilio,
1: do you
0: akkor do, kérjük, adj elő a tételt, jó? Zseni. De nem kell, elég a jó hangja van. Nem kell, ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művész a
2: gyerekek.
1: Imádom.
0: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
2: Aki válaszol.
0: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
0: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
1: Állászor a karomon.
0: Tényleg? Ennyitől?
1: Igen,
0: ez nem kell sok.
1: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszéd szobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tinédzserként azért erre rendszeresen fel kellni hajnalban. Figyelj, fú.
0: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni, csukjátok be a szemeteket. Jó,
1: tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
2: Már ott van.
1: Ez a bizalmi kérdés.
0: Figyelj, indul, ez mi volt?
2: Várjál, ez nem Delta, hanem a...
1: De.
2: Nem.
0: Mi volt ez?
2: Delta.
1: Delta. Jön a repcső, hallod?
2: Delta volt?
0: Ez Delta.
2: Tényleg, igen.
1: Oh, úristen!
0: Úristen!
1: Úristen!
0: A gyerekkorról Delta főcímzene.
2: Mamutzen ment a jégsivatagba.
0: Igen, mennek a jégsivatagba, igen. Júj, de jó volt. Azt a minden.
1: De kemotokszal szórnák a lelkemet.
0: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az vagy, te túl fiatal vagy ehhez.
1: És buta. Ezt kell tőlük közvetlenül. Túl fiatal vagy, és buta.
2: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
0: Igen. Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
2: Wow, megvan, megvan a...
1: Private Gold.
2: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma,
0: de, jó, panoráma, panoráma.
2: De szerettem. Meg és várj, a képe is jó volt.
0: Jó volt a képe egyébként, panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
1: Igen, igen, most nektek kell becsukni a szemünket.
2: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
1: Nem lesz új.
2: Nem lesz új?
1: Nekem nem új. Szerintem nektek sem új. Nem.
0: Ez egy verseny, nekem minden így ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
2: Nem lesz fizú kislány,
0: nem,
2: olyan hajszos, tettél be.
0: Igen? Na, ez mi a tököm?
2: Csí.
0: Mi ez? Ez nincs.
1: Na, gyerünk!
2: Csí.
3: Mi ez a T-boy? Mi ez a
0: krány? Szénia láz! Fúj, de undorító volt ez! Fúj, de gyűlöltem! Szulák? Ez a szulák?
1: Szulák.
0: Milyen jó hangja volt?

0: Úristen,
1: jó.
2: Jó, figyelj, mutatom a következőt, csukd be a szemed, figyelj, itt a következő, jó, kimondja be először.
0: Ne viccelj, Isten, ez alapmű.
2: Jó, de jó volt. Anyád vágta a körmödet, két hetente nagylábú köröm.
0: Apád dohányzott,
2: te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed, tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetente a lábad főre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
0: Ó, telesport, telesport!
2: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába, fú, de jó.
0: Animált volt. Igen.
2: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
3: Igen, azt hiszem, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szorongáson. Jó, mert
2: drabban látok köszönjét, mert a barátok küldeni. Oldjuk a köztünk bennálló generációs szorongást.
3: És először barátok összegondoltad, de aztán csukjátok be.
2: Oké, figyelj. Jó? Jó, hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem a himnusz rakott be.
3: De mekkor ez az amúgy nem?
2: Micsoda, hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez. Ricsés, hagyjátok, abban rám jött a szorongás.
0: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
2: A gyerekkorukban ez volt? Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez, oké, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
3: Ez a Hófehér Jaguár című szám.
0: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek meg. Nem. Nem az ablak.
2: Ablak.
3: Te nagyon jó
2: ablak.
3: Vagy
0: nagyon szerettem az ablakot.
2: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
4: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó.
3: Szuper csapat.
2: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet.
3: Hogy van? Nem az oda,
4: és körözi, milyen megoldhatja őket.
2: Ez meg van. Sose szerettem.
3: Ez lehetne a másik már mostantól.
2: Nem tudtam ráfűzni soha.
3: Nem, mert óriási erre jönne be a vonat.
2: Jó.
3: Úgyis mindig egy harci helyzet, hogy megoldanak.
2: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
3: Little Richard.
0: Bűnügyi magazin!
2: Azaz!
0: Mi volt a címe? Kékfény!
2: Azaz! Te jó vagy! Kékfény!
3: A zöldfény volt!
2: Kékfény!
3: De olyan vidám ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
2: Igen, kettős gyilkosságban megölték Hánóbert, a kalocsai lakos, az elkövető T. Tibor bevallott a büntetét, és most zene! Csukd be a szemed!
3: Annyira durva, hogy ezt megkaphattad. De miért kiskos ügynök közé van?
2: Mi ez?
3: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
2: Alapmű.
0: Mi ez?
3: Ez a Balázsó.
2: Balázsó. Te rohadt szemétek!
0: Bocsi!
2: Nem hiszem, hogy ezt nem
3: tudod. Amúgy a Mónikának jobb volt a bemuló zenéje.
2: Ó, azért ez meg volt ámírva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
5: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
2: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
3: Úristen.
0: Mi ez?
2: Nincs meg.
3: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
2: De szép volt ez, nagyon szép. Nagyon szerettem ezt a mesét.
3: Az elsüllyedt világok.
2: Ebben
3: volt
2: az
3: a poszívó orrú lény, amire nem tudom minek. Emlékszel erre?
0: Mindenki meghal.
2: Ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat. Nagyon, én szerettem.
3: Kicsi voltam hozzá, és nagyon depresszió.
2: Ne nézz oda, figyelj, tessék.
0: Jó, hát ez alap. Na?
2: Ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
0: Meg a haverja Harry
2: megtalálja ki, ez ugye Derek volt. Úgy lehet. Figyeld.
3: Jó. Ha Hallod, ez. Ez.
2: Nincs meg.
3: Nincs meg.
2: Nincs meg.
0: Magnum.
2: Magnum.
0: Úristen,
2: Magnum. Nincs meg. Tényleg. Mondd, ahogy mondod, de ugrálj.
3: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már megvagyok.
2: Magnum, de jó volt.
3: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
2: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egész.
0: Igen, ugyanaz mindig.
3: Nem, a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
2: Jó pasi volt?
3: Nagyon jó pasi.
2: Jó pasi volt?
3: Mi most is az. Meg a haver, a kötelező fekete karakter.
2: Jó, hát a...
0: akkor is kellett.
2: A minőség nem annyira.
4: A főszerepben Michele Placido. Szerségi.
0: Michele Placido. Na, miben?
2: A
0: poli.
2: A jó, elmondja, hát ez így nem jó, a polip, de szerette.
3: De van egy nagyon jó, ezt a Kórházváros szélén.
2: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KGST, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm-hmm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
0: Csehszlovák. A Nők a pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
3: nők
0: muzsikát.
3: A pult mögött.
2: Nincs meg a Nők a pult mögött?
3: Nem.
2: És a Kórházváros
0: szélén... Lákova asszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
2: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
3: Charlie Majom család.
2: Charlie Majom
3: család. Ha valami tudáltam egész életemben.
0: Az verte Charlie meg a vallássót. Az mi? Nem
2: tudod a sztorit?
3: Nem tudom.
2: Nem tudod ezt a sztorit?
3: Nem.
2: Elmondom akkor, hogy elindult a Balázsról. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki talksókkal volt, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás TV2-nek, hogy berakta a Charlie a Majom. És ott abba kellett hagyni a Balázsot, mert legyőztek.
3: Nem, figyelj, nem, ugyanabban, hogy mi faj van.
2: Megvert egy majom. Családtag. Hát legyőzött egy családtag, érted?
3: Szóval ugyanabban a műfaj van. Ez lesz fel a legjobb.
2: Mondd az RTL, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot, Csárlival a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay. Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
0: Ez a Nők a pult mögött?
2: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
3: De soha életemben nem láttam.
2: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
0: Egy kisváros élete, intrikákkal, Kulákova asszonya.
3: Szafaládékat látok a képen.
0: Iflik.
2: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
3: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát azonnal.
2: Oké, na, összehúzza a gyomrát. Én ott kezdem el jól érezni magam, ahol más rosszul van. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegy alján.
0: A
2: dal jó, de mi az
0: a gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
2: Ilyen a
0: ez tényleg, ezt nézted?
3: Én mondtam, hogy összerántja.
2: Ja, ez amikor eltűnt
3: a csellengőket nézted. A csellengők.
2: És ezt nézted?
3: Ezt nézted a csellengőket.
2: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
3: Tudom.
2: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóró sorozatot?
3: Latolgattam az esélyeimet.
2: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
3: Megvártam, mert mikor jobb az ére, amikor még rájön meg egy kurva teljes dobozra.
2: Igen, megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerekek a teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom egy erdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária. Emlők ez erős, hogy ezt tízészted.
3: Ez az mindenki nézte, nem?
2: De ennek már a kripje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
3: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
2: De mi társasoztunk, kalasztáztunk, hát ki mit?
0: Kinek mi jutott?
3: Én a szökésemet terveztem.
0: Oda ültettem, a tényleg nézett kicsit.
2: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az eltűnt gyerek.
0: Mi ez? Beti a csúnya lány, vagy?
3: Van hasonló?
2: Egyszerűen érdekes gyerekkorom.
0: Akkor Eszmeralda.
3: Lagyos?
2: Ez nem, én nekem ezt szabad agazza.
3: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszel egy fagyira.
2: És milyen ízű lesz a fagyi?
3: Amiért sikerül.
2: Ez nincs meg.
3: Ez, nekem... szerintem, hogy ez a homok titkai.
2: A homok titkai?
3: Homok titkai.
2: De ez valami meleg sorozat? Magazinnak a műsorolat?
3: Nem,
2: volt
3: nem azt mondja, a homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
0: Nem.
2: Homok titkai.
0: Mi az, hogy Tónyó?
3: Tónyó bajt csinál, Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
0: Nincs.
2: Ez nem lehet, hogy a Nyíregyházi TV adta?
3: Nem lehet, hogy Tónyó volt.
0: Tónyó!
2: Tónyó volt az Nyíregyházi
0: homokban. Tónyó, gyere, tehát a bányából.
2: Ez nem lehet, hogy Nyíregyházi TV adta valami a homok titkai című a bányából.
3: Nincs meg nektek! Tónyó! Tónyó!
2: Tónyó!
3: Ne csinál Tónyó!
0: Tónyó,
2: mi ez a homok titkai?
3: Tonyó, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyó homok titkai.
0: És erről szólt a film, hogy
2: szólt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyó.
3: Holdkoros Tonyó.
0: Homok
3: titka. Ott van, ő Tonyó, tessék. A holdkoros Tonyó.
0: Ez tényleg Nyíregyháza.
3: A homok titka. Figyelj,
0: ez a Nyíregyházi bánya. Nincs meg
3: a csaj.
2: És ez egy sorozat volt.
3: Ez a sorozat volt.
2: Atyaik. Hát Feri, ezt nézze holnapra pótolt be az első.
3: Nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
2: Nincs. Feri, az első 10 évadot holnapra pótolt be.
3: Gyagyás Tonyó.
2: Hát, Istenem.
3: Jaj, Istenem. Úr, menjen irek.
2: Akkor ez nem csak lokálisan ment a Nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
3: nincs
2: volt.
3: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
2: ugye... Mindez Tonyóval. Szerelem, intrika, Tonyóval.
3: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt, ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
2: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
3: Antonio lett volna, csak ugye ez
2: megredődött, ilyen Tonyó lett. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és akkor...
3: Meg a pampák királya, meg a Rosalinda.
2: Na ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom. Tehát azért
3: a...
0: Hány részes volt ez a homok titkai?
1: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A Kárszonkóma is fellép a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. Már is hozom a részleteket. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délután a 30-31 fokig emelkedhet. Erről hírblokkunk végén hozom majd a részleteket. Idén először rendezik meg a Macskakő Fesztivált Salgótarjánban szeptember 11-én és 12-én, adta hírül a remek salgótarjáni rendezvény média, turisztikai és művelődési központ. A gasztró és zenés fesztiválnak a városi strandfürdő fog otthont adni, ahol két helyszínen, a Macskakő arénában és a Fészer színpadon koncertekkel és DJ-szettekkel várják majd a közönséget. Szeptember 11-én pénteken 21 órától a Kárszonkóma fog koncertet adni a Macskakő arénában. Mellettük a nyitónapon Joel Junior, valamint a Fészer színpadon DJ Balmier, DJ Krej, DJ Titán és Olágyusz is fellép. Szeptember 12-én szombaton főzőversennyel indul majd a program, de lesz kőhajító kupa és csilladerbi is. A Fészer színpadon kora délután a legkisebbeknek fognak kedvezni, előbb a Búgó Csiga zene, de majd Bing Nyuszi szórakoztatja őket. A Macskakő arénában 19 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor, majd 21 órától Karácsony János James és Bérces Viktor duója fog zenélni, a napzárásaként pedig Bétót László érkezik a lemezjátszók mögé. A Macskakő Fesztiválra jegyek elővételben a József Attila Művelődési Központban, valamint a salgóremek.hu weboldalon vásárolhatók. Az idei évben is kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A felhívás szerint a versenyre augusztus 19-én este 8 óráig lehet jelentkezni az info@vvölgy.hu e-mail címen, vagy személyesen a Varázsvölgy shopban a nevezési lap kitöltésével. A versenyben mindenkinek két termékkel kell nevezni azonos sütésekből. Az egyik kenyér zsűrizésre kerül, a másikat pedig helyezés esetén ünnepélyes keretek között szentelik fel a Szent István napi szentmisén, amelyen meg is kóstolhatják a jelenlévők. Kiemelték, a versenyen kizárólag amatőr kenyérkészítők indulhatnak. A megmérettetéssel kapcsolatban további információ a vvölgy.hu weboldalon érhető el. Időjárás. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délutánra 30-31 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, a hajnali órákban 14-16 fokig csökkenhet a hőmérséklet, még napközben 33-34 fokig kúszhat a hőmérőképzeletbeli higanyszála. Változást a kett sem hoz, ekkor ugyancsak a napsütésé lesz a főszerep az előrejelzések szerint, így eső sem várható. Reggelre 15-18 fokig kühlhet a levegő, majd később 33-35 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék Weekend. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió 1!
0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék Extra! Extra!
3: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felsővezetés, komplett felsővezetését kirúgták, ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felsővezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen? Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
4: szerintem
3: mondani?
4: Szerintem ez egy csapatépítő volt, nem?
3: Csapatépítőre
4: mentek. És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás, oké, uncsi már csináltuk. Ó, legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokott. Jó, akkor paintball, de zseni vagy. Nem.
3: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
5: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
3: Hát én is lehet, ezt gondoltam lehet, először, nem. Hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszőrök, akik igen. Beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahol, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított föl a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
5: Kimaradtak belőle.
3: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaért. Érkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
4: Én át tudok állni a másik oldalra, engem sem zavar különösebben. Mi a baj ezzel?
5: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
4: Na.
5: nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
4: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
3: Na, igen.
4: És hogy ezt a céges kafetéria hát finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
5: Okay? Nekem alapvetően semmi probléma nincs.
3: nincs szexuális.
4: Péntek este bevállalod.
3: Igen, nincsen szexuális visszaélés.
5: Hogy derült ez
4: hát
5: ki?
4: Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
3: Ugye, mit tudsz ráírni?
4: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
3: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendeszoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendeszoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
5: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szeme.
3: Hétvégére, péntek estére csinál egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova megy. Azt is elkapták, tudod.
4: Bocsán, te beírtad magad a csendes szobába?
3: Löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak. Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jövőséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem, hogy jó, azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod.
4: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
3: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
5: Én szerintem...
3: Hát ott csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fognak ülni, vigyázz be öltöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fejek, most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
5: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Tényleg fél órás bontásokban mehet.
4: Hát persze, hát miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudod, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató.
3: Szerintem elől mennek a nagyok.
5: Igen.
3: Tehát elől megy a felső vezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. Morzsaparti a kicsik meg 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
5: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak is azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
3: Igen, jó kettes szoba.
4: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a ezért, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra.
5: Na
4: ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás.
5: Hát ez
4: nem rossz.
5: Haladó.
3: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdv egy állami alkalmazott. Jó ide jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye? Hát cég és között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyárit, meg aztán mehettél a masszázs szobába. Egyébként zsenik. Szóval azt gondolom, hogy egyébként meg valahol meg tök rakendról az egész.
5: Nagyon haladó.
3: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem. Hát nem
4: persze, de az ott
3: sajnálom,
4: hogy
3: benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anyavállalat, de rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtó magány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
5: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és ott nem kell kirúgni.
3: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
5: Jó, az a kérdésem, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most.
4: Körül.
3: Én szeretném a kitelepüléssel, vagy a karácsonyi partin.
5: Meg lehetne tolni egy kicsit.
3: Értem én a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
5: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
3: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
4: Ez komoly.
3: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted? Csendes szobát csinálnak közben, ezek meg ki Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen. Hát ez megér. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség.
4: Oh.
3: Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
5: Ez egy haladó gondolkodás.
3: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. 3 havonta azt mondta, a gyerekek, indulunk.
5: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
3: Ne, sehol, nem megyünk sehol, jöttök velem. Ezt kérdezed az alkalmazatok, akkor először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitte őket a főnök.
4: Na gyerekek, búza learatva, gyerünk.
3: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
5: Na.
4: Korrekt.
5: Hát de
3: komolyan mondom, én meg izé írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
4: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs,
3: hát
4: csak
3: mennyire
4: lehetett volna egy plusz.
3: Mennyire eljárt-e felett az, meg színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk.
5: Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétisbulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
3: De igen, de.
5: Tehát, hogy és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez belelni.
3: Mindenki be van öltözve.
5: Van.
3: Igen.
5: Csak azt látok, hogy 8 nagyon furcsa. Egy kis
3: vonulánk, mint a South Parkban, tudod, engedelek a kezem. Itt vagy, fog meg, annan láncba megyünk, vigyázzatok. Jaj, vigyázzatok,
5: Jézus! Láttál már ilyet?
3: Láttál, hogy Jézus, fejen állva, gyertyával a feneki, Jézus! Már, ez nagyon kemény.
5: Lenne miről utána beszélgetni.
3: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem. Még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftver cégem van. Német multi autóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjutatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
4: Nem is akarom érteni.
3: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
4: Na.
3: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez mik egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
4: Az nehéz.
3: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat.
4: Leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
5: Személy összeférhetetlenség.
4: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
5: Nem, igen, csak közös ugye, a vízió.
3: Igen, ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Persze. Ezek után hogy tudsz így elhelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajzal.
5: Hát,
3: nem?
5: Ezek
3: meg jó szakmai gyakorlattal.
5: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
3: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
4: Na, akkor nehezebb dolgozom.
3: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. Szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
5: Ez a Balázsék stáb.
3: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
4: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis, csávók, akik végig
3: rettenek. 32 évesek szűzek.
4: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
3: Az ügyvezető céges buli nőnek öltözik, és úgy veleti, érted?
5: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin?
3: Igen.
5: Igazán elszabadulnak.
3: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára, az összes irodai dolgozót elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jaktot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4-fogásos gulmé menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ki nem fogyó bárral.
4: Hello,
3: német terhajózási vállalat. Azért ez milyen menő csinálják, nem?
5: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
3: Hát ha Feri gyúr, addig várjál.
4: Én csak tegnap is voltam, ma is megyek.
3: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
5: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
3: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodótat ne hagyjátok otthon.
5: Bízhatunk benned.
3: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
5: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
3: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
5: Behajtogatom a kézi fagyászomba.
3: Na gyerekek, állítok, van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Biztoli Egyetem agykutatója, tehát nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy hat! Még egyszer mondom, hat! De mennyi?
6: Hat!
3: Hat évtizednyi kutatás után.
4: Nem mondott, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
5: Ez nincs ilyen.
3: Dr. Natalie Jajcsin, nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
5: A nagyon hiteles kutató.
3: Dr. Natalie, nézd meg, csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
4: Ugut egyen, vagy nagyon szereti a csokit.
3: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezett csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
5: Ez egy drogdíler, szerintem.
3: Finom light dallamok, dur hangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyi és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
5: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
3: Jó.
4: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek,
5: mert azt mondja, hát, hogy
3: édesen. Na most édesen. Mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete csoki.
4: Az igaz, de ez finomabb.
3: Igen, de rizses csokival akarod?
4: Ez nem rizses.
3: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad. És a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on. És sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutatnak. Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
5: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
3: Hát, igen. Szerintem az
4: is
3: jobb.
4: A tempósat, hogy végezzünk már, semmi. Vagy a... Semmi,
5: nem, zene nem.
3: Miért?
4: Nem, egy ilyen kell.
3: Ne csinálj! Miért?
4: És ott szól egy jó klasszikus.
3: Egy jó álmokfutó. Ott szól a zenére jó pedig, nem?
5: Annyit elvesz belőle.
3: A zene a szexből.
4: Hogy be?
3: Ne csinálj! Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy, nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Mi szól akkor a tények? Na, azt hozzátesz.
5: Csak is Marcsi Anikó hangjára indulok be.
3: Marcsi Anikó.
5: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan zajt.
3: Ne csinálj, beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit felé, mit raksz.
4: Kérlek,
3: Kenny G, várjál.
4: Utoljára nálunk
3: Kenny
4: G szólt, rakjál
3: egy kis Kenny G,
4: jön a mutatás a Kenny G. Vacsora után vagyunk, nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kis nyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
3: Na, tegyél be egy Kenny G.
4: Tessék.
3: Én már most sírok.
4: Júli.
3: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
4: Azt tudod, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
3: Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha velem vagy.
4: Itt sírsz.
3: Itt már bőgted magad.
5: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
3: Hát nem mondd. Nem mondd, hogy
4: Cilla a ruhaváló.
3: Hát nem mondta, hogy nem jó.
4: Már.
3: Egy kis Kenny G-t hallgatni. Hát,
5: most...
3: Na, hozzunk csokit, nézzük meg a dalt. Na.
5: Nem
3: tudom, miért jutott eszembe ki.
4: Dehogy nem.
3: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most, hogy Kenny G. Hát mit tudom én?
5: Milyen masszatolás menő.
3: Nem most egy Whitney Houston-t, ha beraksz, nem mondta, hogy nem jó. Nem most nem az, valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
5: Nem, zene nem. Mert hát de nem legyen már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
4: Hogy nyomna? Erősíti.
3: Zajt, mi kiadott, hogy kopognak, hogy fúrnak nálatok, vagy mi nátok az
4: a sóhajok. Hát de az megy, az ott van a fületben, ez nem üvölt a Kenny G.
3: Hát csak
4: nem
3: maga
4: Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a fületbe.
3: Persze.
5: A szex a csöndben jó.
3: Jó.
5: Mármint, hogy mármint nem...
3: Hanem, hogy nincs mellett.
5: Hogy nincs mellett a zenei aláfestés.
3: Na. Tessék.
4: Jó második falat, csoki.
3: Már egyéb most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
5: Figyelj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
3: Semmi, és egy
4: nem,
3: ilyen...
4: végig ilyen. Frankón édesebb.
3: Ne csináld.
4: Frankón jobb gyerek, az eny, nekem jobb.
3: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
5: Hát ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... akciós fehér nem üt. De már nem ugyanazt hozza.
3: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
4: Több
3: semmi?
4: Az édessége.
3: Nem hoz valami más vissza zenére? Semmit nem érzel változást?
5: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom, hogy kipusztálni.
3: Komolyan mondom, te...
4: De tényleg jó alany vagy erre.
3: Te az a típus vagy, aki szex között megszól, hogy várjál, van egy dinnye maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt is kellett, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
4: Nekem jobb.
3: Jobb egy kicsit?
4: Határozottan érzem.
3: Jó, Anna?
6: Julival vagyok.
3: Semmi?
5: Próbáljuk ki égetett szesszel.
3: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
4: Na, van, aki ilyen zenére alszik például. Ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
5: Hogy vagy hát érzem
4: igen,
5: erre.
4: Ilyen nagyon szép csillag zenére, és erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
5: De szoktál meditálni? Te zenét használsz hozzá?
3: Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
5: Na,
3: na az ott, ott viszi a fókuszt.
5: Erről beszéltem.
3: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálunk. Mindkettő betök egyedül vagyok.
4: Igen, és profi.
5: Csak magadnak kevésbé
4: de profi.
5: Gyere, Bali.
3: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókusz. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
5: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
3: megszólal
5: egy hang. Egész testem ellazult.
3: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
5: Elnehezedik a szemhéjam.
3: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, amit úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
5: Nekem a 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hangon, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, nem tudom, egész testem ellazultan pihen.
3: Egyébként nem rossz ez.
5: Mi? Az,
7: nyugodt vagyok, ellazulok.
3: Ő volt. Ő volt.
5: Nem, idősebb volt.
7: Nyugodt vagyok, ellazulok.
3: De én erre mi vagyok nyugodt. Én erre azonnal felhúzom magam.
5: Attól, hogy háromszor elmondod, nem eszek nyugodt.
3: Itt a dal!
5: De ez
4: miért
5: az előző?
4: Mi az nem
5: miért az
4: volt?
5: Előző mi volt?
3: Az egy másik volt.
4: Az egy másik.
5: Pedig Ferének arra is édesebb lett.
3: Megtalálta Zsül a dalt, hát most vagyunk jó nyomom.
5: Na, akkor most a számba veszem.
3: Újra. Ez már...
4: Menj! Nem!
3: Semmi. Semmi nincs.
4: Várd meg a végét.
3: Nincs változás nekem.
5: Erre beindult a bélmozgásom.
3: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
5: Beletöröljük a lábunkat.
3: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
4: Nem lett jobb tőle, na.
3: Nem, igazából nem. Lett jobb.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

stage-en. A parton Rádió 1 stage, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vizenúszó stage-en. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Maréna. A lemezjátszóknál

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt, én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünket, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám, hogy jó a sztár csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Dua Lipa és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet, milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit, szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz, de kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Ócsa. Ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ismerti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal. Ismer

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagydíj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazságot.

0: Egyen, a Rádió Egyen. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Már csak néhány estén várja az érdeklődőket a Zente Ferenc Színház szabadtéri színházi fesztiválja, a 6. Toyota Salgótarján Zente nyár. Augusztus 10-én, hétfőn egy igazi klasszikust, az István a király című rockoperát hozza el a Zente nyárra a Veszprémi Petőfi Színház. Szörényi Levente és Bródi János legendás alkotásának dalait minden nemzedék kívülről ismeri, az István a király a magyar történelem sorsfordító pillanatát idézi meg. Géza fejedelem halála után István örökölni a hatalmat, ám kopánya hagyományokra hivatkozva szintén igényt tart rá. A véres összecsapás elkerülhetetlen. Augusztus 12-én szerdán a Szép nyári nap című musicallel zárul az idei Zente nyár, mely a Veresegy Színház előadásában lesz látható. A humorral és iróniával átszőtt darab valamikor a 70-es években játszódik egy építőtáborban, ahol két különböző neveltetésű fiatal szeret egymásba. Az építőtábor többi lakója is pesti tinédzser, akik ezeken a szép nyári napokon teszik azt, amit minden fiatal, vagyis dolgoznak, szórakoznak, összevesznek, kibékülnek, szerelmesek lesznek, de legfőképp énekelnek és táncolnak a máig népszerű neoton slágerekre. Jegyek a Zente jegyirodában és online a zenteszínház.jegy.hu weboldalon kaphatók. Falunapot rendeznek augusztus 15-én szombaton Drégei Palánkon. Az esemény délután 1 órakor főzőversennyel veszi kezdetét, a hivatalos megnyitót délután 3 órakor tartják. A délután folyamán zenés táncos műsorok és freestyle foci show is színesíti a programot, este 6 órától pedig Szabó Ádám lép színpadra. 4-8-tól a Black Velvet Party zenekar szórakoztatja a közönséget, majd retro bulival zárul a nap.
0: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Én hozom délután 3-ig az igazi mai slágereket. Ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolná az élményt. Aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától. 2 órán át mixel az After Party Show-ban Summer Edition. 8-tól diszkos, itt 9 órától pedig World Is My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygótól és a War Republic-tól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is tartol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Szia-val hozom most!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy augusztus 2. hétvégén is. 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és Zsuzsi SMS-éből azt látom, hogy nagyon sokan nem várták meg az ebédidőt a Balcsinál, megindult a forgalom a főváros felé már most, úgyhogy erős forgalomra számíthatunk az M7-esen, Zsuzsi szerint a 90-es Balatonfüred-Enying csomóponttól szakaszos torlódás van már. Hát én ezen egyetlen egy dologgal tudok segíteni, jó zenékkel, Purple Disco Machine remixében szólt most a Hertz klasszikusa, ez a Wonderful Life a Rádió 1-en.
1: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.

Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint ez. Avicii és az Addicted to You, a legendák örökké élnek, és a zenei legendák, hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is. Az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legenda, a szép unokahúga, bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére. Akkor sargotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. sargotarjanklima.hu.
10: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthon felújítási támogatást is igénybe vehetik.
9: További info sargotarjanklima.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

X-et hallgatják. Maxoljuk ki együtt a hétvége utolsó napját. Hoztam egy adag igazi mai slágert, úgyhogy ne menjenek sehová. Pörgessük fel a délutánt, jönnek a toplistás slágerek, programok, érdekességek. Itt a 100.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Még két előadással várja az érdeklődőket a Zente Ferenc Színház szabadtéri színházi fesztiválja, a 6. Toyota Salgó Tarján Zente nyár. Augusztus 10-én hétfőn egy igazi klasszikust, az István a király című rockoperát hozzá el a Zente nyárra a Veszprémi Petőfi Színház. Szörényi Levente és Bródi János legendás alkotásának dalait minden nemzedék kívülről ismeri. Az István a király a magyar történelem sorsfordító pillanatát idézi meg. Géza fejedelem halála után István örökölné a hatalmat, ám Koppánya hagyományokra hivatkozva szintén igényt tart rá. A véres összecsapás elkerülhetetlen. Augusztus 12-én szerdán a Szép nyári nap című musicallel zárul az idei Zente nyár, mely a Veresegy Színház előadásában lesz látható. A humorral és iróniával átszőtt darab valamikor a 70-es években játszódik egy építőtáborban, ahol két különböző neveltetésű fiatal szeret egymásba. Az építőtábor többi lakója is pesti tinédzser, akik ezeken a szép nyári napokon teszik azt, amit minden fiatal, vagyis dolgoznak, szórakoznak, összevesznek, kibékülnek, szerelmesek lesznek, de legfőképpen énekelnek és táncolnak a máig népszerű neoton slágerekre. Az előadásra jegyek a Zente jegyirodában és online a zenteszínház.jegy.hu weboldalon kaphatóak.

Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Két oktatási intézményében is fűtéskorszerűsítést indít az idei évben a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban, valamint a Romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kossuth úti telephelyén egyaránt kicserélik a régi gázkazánokat. A két helyszínt érintő energetikai korszerűsítésre összesen 30 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás célja, hogy növelje a fűtési rendszerek üzembiztonságát a téli időszakban, valamint hosszú távon csökkentse az energiafelhasználást és a fenntartási költségeket. A munkálatokat még idén szeptemberben befejezik, így a következő fűtési szezont már a megújult fűtési rendszerrel kezdhetik meg. A nyári szünetben a Balassagyarmati Tankerületi Központ valamennyi intézményében karbantartási, illetve kisebb-nagyobb felújítási munkálatok zajlanak. Erre összesen 72 millió forint áll rendelkezésre. Ezzel párhuzamosan több intézményben is komfortnövelő felújításokat végeznek az intézményi terek megszépítése érdekében. A fejlesztések és a nyári karbantartási munkák célja, hogy a szeptemberi tanévkezdésre minden intézmény megfelelő műszaki állapotban, rendezett környezetben és biztonságos feltételek mellett fogadhassa a tanulókat és a pedagógusokat.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Augusztus 15-ig lehet benyújtani a mini bölcsődei és az óvodai gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat Salgótarjánban, illetve szintén eddig lehet rendezni az esetleges térítési díjhátralékot. Erre hívta fel a figyelmet a megyeszékhely önkormányzatának hivatalos közösségi oldala, illetve a Munipolis alkalmazás. Mint írták, a mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a nemrégiben lezárult nevelési évben már a Salgótarján polgármesteri hivatala látta el. Ebben az előttünk álló 2026-27-es tanévben sem lesz változás. A mellékelt tájékoztató szerint az étkezést az óvodatitkároknál lehet megrendelni, a nyomtatványokat abban a tagintézményben kell leadni, ahol a gyermek az étkezést igénybe veszi. A nyomtatvány eredeti aláírás után szkennelve az egyes tagovodák e-mail címére is beküldhető. Az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek esetében külön nyilatkozat szükséges, további információ a salgotarján.hu weboldalon érhető el, ahonnan a szükséges nyomtatvány is letölthető.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igazságot?

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Különleges estére invitál mindenkit augusztus 12-én szerdán a Salgótarjáni Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület. Aznap nem csupán az év egyik legnagyobb csillaghullása várható, de részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni a kora esti órákban, közvetlenül napnyugta előtt. A résztvevőket este 7 órára várják a Medves Hotelnél, ahonnan 10 perces erdei sétával jutnak majd el a Medves fennsíkra. Nincs kötelező menetrend, így az eseményhez bármikor lehet csatlakozni, csupán egy vastag plédet vagy hálózsákot kell hozni, hogy minél kényelmesebben lehessen fürkészni az égboltot. A rendezvényt éjszakai piknik és borkóstoló is színesíti majd. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Augusztus 22-én szombaton rendezik meg a Karancsmedves vidékét bejáró bazal teljesítménytúrákat. A vállalkozó kedvűek a már megszokott 15, 25, 40, 60 és 100 kilométeres útvonalak, illetve a 2024-ben debütált 4 kilométeres rókaleső táv között választhatnak. Utóbbit kifejezetten családoknak és kezdőknek ajánlják. A leghosszabb 100 kilométeres táv ebben az évben is a Magyar Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság hivatalos futama lesz. A 25, a 40, a 60 és a 100 kilométeres túrára előzetesen is lehet nevezni a Bazalt Teljesítménytúrák honlapján. Erre várhatóan augusztus 17-ig lesz lehetőség.

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy közelétünk. Egy órához érkezik a Nógrádi Napló a legfrissebb helyi infokkal, hogy mindig mindenről elsők között tudjanak. Az egyórás hírek után azonnal visszajövünk, és a következő óra első zenéjeként egy hatalmas slágerrel indítjuk újra a délutánt. Már is jön egy kis ízelítő, maradjanak velünk, érdemes lesz továbbra is a 100,4 Rádió Egyre hangolva maradni.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió Egyen.
3: Kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A Kárszonkóma is fellép a salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. Már is hozom a részleteket. Idén először rendezik meg a Macskakő Fesztivált Salgótarjánban szeptember 11-én és 12-én, adta hírül a remek salgótarjáni rendezvény média, turisztikai és művelődési központ. A gasztró és zenés fesztiválnak a Városi Strandfürdő fog otthont adni, ahol két helyszínen, a Macskakő arénában és a Fészer színpadon koncertekkel és DJ-szettekkel várják majd a közönséget. Szeptember 11-én pénteken 21 órától a Kárszonkóma fog koncertet adni a Macskakő arénában. Mellettük a nyitónapon Joel Junior, valamint a Fészer színpadon DJ Balmier, DJ Kray, DJ Titán és Olágyusz is fellép. Szeptember 12-én szombaton főzőversennyel indul majd a program, de lesz kőhajító kupa és csillederbi is. A Fészer színpadon kora délután a legkisebbeknek fognak kedvezni, előbb a Búgó Csiga zene, de majd Bing Nyuszi szórakoztatja őket. A Macskakő arénában 19 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor, majd 21 órától Karácsony János James és Bérces Viktor duója fog zenélni, a napzárásaként pedig Bétót László érkezik a lemezjátszók mögé. A Macskakő Fesztiválra jegyek elővételben a József Attila Művelődési Központban, valamint a salgóremek.hu weboldalon vásárolhatók. Az idei évben is kenyérsütő versenyt hirdetett augusztus 20-a alkalmából a Pásztói Varázsvölgy. A felhívás szerint a versenyre augusztus 19-én este 8 óráig lehet jelentkezni az info@vvölgy.hu e-mail címen, vagy személyesen a Varázsvölgy shopban a nevezési lap kitöltésével. A versenyben mindenkinek két termékkel kell nevezni azonos sütésekből. Az egyik kenyér zsűrizésre kerül, a másikat pedig helyezés esetén ünnepélyes keretek között szentelik fel a Szent István napi szentmisén, amelyen meg is kóstolhatják a jelenlévők. Kiemelték, a versenyen kizárólag amatőr kenyérkészítők indulhatnak. A megméretetéssel kapcsolatban további információ a www.vvölgy.hu weboldalon érhető el. A Nógrád vármegyei önkormányzat közgyűlésének soron kívüli ülésén mutatkozott be a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésével megbízott Kalmár Zsolt, írta meg a nol.hu. Ahogy arról rádiónk is beszámolt, Posfai Gábor belügyminiszter július közepén vonta vissza a korábbi vármegyei rendőrfőkapitány Somsics Gabriella kinevezését, egyúttal pedig Kalmár Zsolt bűnügyi rendőrfőkapitány helyettest bízta meg a vezetői feladatok ellátásával. Az újonnan megbízott rendőrfőkapitány a vármegyei közgyűlés rendkívül ülésén úgy fogalmazott, közel 3 évtizede szolgálja szűkebb régiónkat, rendőri pályafutása végig Nógrád megyében telt. Nyomozóként végigjárta a ranglétrát, így eljutva a bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesi munkakörig, melyet hosszú éveken át betöltött. Fő feladatának a rendőrkapitányságok működésének megerősítését és az állomány megbecsülését tartja, valamint fontos célkitűzés számára az is, hogy tovább javítsa a lakosság biztonságérzetét. Arról is beszélt, szűkebb régiónkban létszám problémákkal küzd a rendőrség, így a toborzás erősítésére is nagy hangsúlyt fog fektetni. Az országosnál is nagyobb arányban nőtt a Nógrád vármegyei cégek által megvalósított beruházások értéke az idei első negyedévben 2025 azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a Vármegyék című kiadványa szerint a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházási értéke 9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben országosan 3,2%-os volt a növekedés. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a vármegyei fejlesztések közel felét megvalósító feldolgozóipar beruházásai 30%-kal bővültek. Szükebb régión gazdasági

0: A védett és fokozottan védett területek napra kész rétege áll a szövetség közleményében. Rámutattak, a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, rögzítve, hogy az utóbbiakon engedély nélkül tilos elhagyni a jelzett turistautakat és tanösvényeket. Ennek ellenére ezeket a területeket eddig jogszerűen nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképeken, a publikálási engedélyt csak nemrégiben júniusban kapták meg az élő környezetért felelős minisztériumtól. Az új funkció a Nógrád vármegyében túrázók dolgát is megkönnyíti, hiszen szükebb régiónkban több tájvédelmi körzet is található, köztük a Karancsmedves, a Kelet-Cserhát és a Hollókői tájvédelmi körzet, de érinti Nógrád megyét keletről a Mátra tájvédelmi körzet, illetve nyugatról a Dunai-Poly Nemzeti Park is. Új csarnokot épít Kazáron a Strautmann Hungária gépgyártó Kft. Számolt be a Noll.hu. A beruházást jelképesen szerda délelőtt indították el a helyszínen, ahol Wolfgang Strautmann, a német családi cég tulajdonosa köszöntötte a megjelenteket, szavait pedig Kadlicsek Ferenc, a Strautmann Hungária gépgyártó Kft. Ügyvezetője tolmácsolta. Mint elmondta, Magyarországon immár 35 éve, míg Nógrád vármegyében 29 éve vannak jelen. Elsőként Mátra-Novákon, majd 4-5 évvel ezelőtt Mátra terenyén létesítettek telephelyet, később pedig Kazáron is építettek egy műhelyt. Kezdetben egyszerű hegesztési munkákat végeztek, majd folyamatosan bővítették tevékenységi körüket, így napjainkban mezőgazdasági gépekhez és berendezésekhez kapcsolódó alkatrészeket és rendszereket készítenek. A Strautmann Kazáron már évekkel ezelőtt megvásárolta a helyi TS területét, ahol most kezdődik meg egy új csarnok építése. A beruházás várhatóan a jövő nyáron zárulhat le, a tervek szerint pedig 30-40 főnek tudnak majd munkahelyet biztosítani. A tulajdonos ennek kapcsán hozzátette, hogy elsősorban a településről és a környékről szeretnének munkaerőt találni. Elrendelte a bíróság annak a 19 éves fiatalnak a letartóztatását, aki gyermekkorú társaival közösen kirabolt egy idős férfit Salgótarjánban, közölte a Balassagyarmati Törvényszék sajtóosztálya. A törvényszék közleménye szerint a 12 éves lány, illetve a 13 és 19 éves fiúk múlt péntek éjjel az autóbuszállomástól követték a sértettet a vásárcsarnokig, ahol a szépkorú leült egy padra. A fiatalok odamentek hozzá, és a 13 éves fiú megkérdezte, van-e nála telefon. Miután a sértett nemleges választ adott, a 19 éves fiatal nagy erővel, ököllel arcon ütötte őt, majd a másik fiú kitépte a férfi kezéből a szatyrát, amelynek következtében az áldozat a földre esett és elvesztette az eszméletét. A férfi a fejére mért ütés következtében 8 napon túlgyógyuló arc koponya csont töréses sérülést szenvedett. A bíróság a szökés, elrejtőzés, továbbá a bűnismétlés veszélyre tekintettel egy hónapra elrendelte a 19 éves fiú letartóztatását. Időjárás. Sok napsütés várható ma a nógrádi tájakon, csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet délutánra 30-31 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, a hajnali órákban 14-16 fokig csökkenhet a hőmérséklet, még napközben 33-34 fokig kúszhat a hőmérőképzeletbeli higanyszála. Változást a kett sem hoz, ekkor ugyancsak a napsütésé lesz a főszerep az előrejelzések szerint, így eső sem várható. Reggelre 15-18 fokig kűlhet a levegő, majd később 33-35 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balázs Beával. Csak igazi, ma is lágermegy. 100,4

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A jelentősebb munkálatok mellett számos kisebb út és útszakasz is megújul hamarosan Salgótarjánban. Erről Krejcsi Bálint polgármester számolt be a napokban. Mint mondta, a város több pontján találkozhatunk útfelújításokkal, zajlik a munka a Rákóczi úton, hamarosan pedig a Baglyasi úton is elindul a kivitelezés. Emellett a közfoglalkoztatási program részeként kisebb utakat, útszakaszokat, járdákat is felújítanak, illetve javítanak a Salgótarján foglalkoztatási non-profit Kft. Munkatársai. Az első ilyen felújítás már el is kezdődött a Táncsics úton, de érintik majd a Szérűskert, a Kóna Losonci a Lilium és a Nagykert út bizonyos szakaszait is. A városvezető kifejtette, vannak olyan útszakaszok is, amelyeket hitelből újítanak fel. Ennek kapcsán hangsúlyozta, tisztában vannak vele, hogy nagyon sok helyen szükség lenne felújításra, de nem adósíthatják el a várost, ezért ugyanannyi hitelt vesznek fel, mint amennyi kifut. Több földúton mart aszfaltos technológiával szilárd burkolatot fognak kialakítani, ezek közé tartozik a Hold és a Csillag utca, illetve a Barátság út egy része, melynek kimaradó szakasza jövőre teljes körű felújításon esik át. Mindemellett várhatóan augusztus második felében szintén megújul az Acélgyári út a Kaszinósor és a Borbély Lajos út közötti szakaszon, az Ilona és a Gagarin út, illetve a Vájár út a buszfordulótól a Barack utcáig.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Elindult a nevezés a Palocroha, ami már 9. alkalommal életre hívott salgó jótékonysági versenyekre. Erre hívták fel a figyelmet a szervezők. A megmérettetéssel évről évre egy intézményt, illetve egyesületet támogatnak. Az idei évben a Salgótarjáni Atlétikai Klubot segítik a versenybevételével. A vállalkozó kedvűek ezúttal is több kategória közül választhatnak. Amatőröket és profikat, egyéni indulókat és csapatokat, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. Mindemellett lesz terepfutás, és ahol akadályok nélkül kell teljesíteni a profiknak szóló pálya útvonalát. Az eseményt szeptember 12-én szombaton rendezik meg, a fesztivál területnek idén is a Salgótarjáni tóstrand fog otthont adni. További információ a palocroham.hu weboldalon érhető.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Több millió forintot nyert el a természettudományos tárgyak oktatási színvonalának fejlesztésére a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium. Az intézmény honlapján közzétett beszámoló szerint az iskola a Richter Gedeon centenáriumi alapítvány által kiírt felhívás oktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztésére elnevezésű pályázaton szerepelt sikeresen, melyen közel 5,8 millió forintot nyert el. Mint fogalmaztak, ez a jelentős támogatás komoly elismerése annak a minőségi nevelő-oktató munkának, amely intézményünk falai között zajlik. Az elnyert forrás teljes egészében a gimnázium infrastruktúrális fejlesztésére fordítják, tovább emelve a természettudományos tárgyak oktatási színvonalát. Leszögezték, kiemelt feladatuknak tekintik, hogy a diákok számára még korszerűbb, inspirálóbb és a 21. század elvárásainak megfelelő tanulási környezetet biztosítsanak. A beszámolóban köszönetet mondtak a pályázat előkészítésében és kidolgozásában résztvevőknek, egyúttal hálájukat fejezték ki a szülőknek és a pedagógusoknak a folyamatos támogatásért, amellyel segítik a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium fejlődését.

Gyorsan elrepült ez az óra is, de az igazi mai slágerek zakatolnak tovább itt a 100,4 Rádió 1-en. Az elmúlt órákban Balázs Beát hallották, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. A lejátszási listán már is érkeznek a következő óra legnagyobb kedvencei. Élvezzék a délutánt, vigyázzanak magukra, és szóljon a zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Így már 35. alkalommal rendezik meg augusztus 13-a és 16-a között a Palóc napokat és a Füleki Város napokat a Nógrádi határtól nem messze fekvő Füleken. Az önkormányzat ismertetése szerint a program augusztus 13-án csütörtökön a Városi Honismereti Múzeumban veszi kezdetét, ahol délután 16:30-tól nyitják meg a Környék elfeledett öröksége, hagyatékok a Vármúzeum gyűjteményéből című kiállítást. Szintén itt rendezik meg a Cebrián és Hubai családokról szóló fényképkiállítást és előadást, melyet követően a Fazekas fivérek fognak zenélni. Ugyanezen a napon este 7 órától a Luminár Quartet vonós négyes és Moroc Virág opera énekesnő ad koncertet a Római Katolikus templomban. Augusztus 14-én pénteken a Várudvaron a délután 5 órai hivatalos megnyitót és a város díjainak átadását követően Szorák Katalin fellépésével folytatódik a műsor. Este 3:45-től a helyi Infinity Neotonsó lép színpadra, majd 9 órától Charlie és a Charlie Band ad koncertet. Ezekre a programokra a belépés ingyenes. Különleges estére invitál mindenkit augusztus 12-én szerdán a Salgótarjáni Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület. Aznap nem csupán az év egyik legnagyobb csillaghullása várható, de részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni a kora esti órákban, közvetlenül napnyugta előtt. A résztvevőket este 7 órára várják a Medves Hotelnél, ahonnan 10 perces erdei sétával jutnak majd el a Medves fennsíkra. Hozzátették ugyanakkor, hogy nincs kötelező menetrend, így az eseményhez bármikor lehet csatlakozni, csupán egy vastag plédet, polifómot vagy hálózsákot kell hozni, hogy minél kényelmesebben lehessen fürkészni az égboltot.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kiss Márti, aztán indul a slágerlista Györke Attilával, vagyis a Rádió 1 Top 50. Most Lady Gagát hozom, aki lehet, hogy Emmy-díjas lesz szeptemberben, bő egy hónap is kiderül. Ugye ez az amerikai televíziós produkciók díjazása, és a Wednesday című sorozat betétdalának, a The Dead Dance-nek köszönhető.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk, ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is, mindenki All Star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz. Úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annól látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Taylor Swift.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Loose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone. A

Larry Swims, The Door, a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever, a 43.

A Walk With Me itt a 42. helyen, a 41-en pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 36.

mai slágere követ a Lifetimes. Armin's hetedik topic, Fast Boy, Forget You. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Sigala, Jack Sumi és a Riptide.

Time. Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mind az elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat. Nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en. Ez a 30.

0: hatását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé. Ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintus,
1: and this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás, a következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 24.

korábban is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt félszögülde a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5 pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével, a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

között Opel Light, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opel Light ezen a héten már az 5. a Rádió 1-en.

Szenfeld, Heart Like Mine, 6. Két Taylor Swift dal egymás után, 5. lett az Opalite.

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú, a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással, a Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0623111111 a forradalmat SMS telefon Viber, Kuki is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

gyereket megszakítás nélkül. Ez jó lesz? Két órán keresztül bulizunk. Rögtön érkezik Martin Garrix és a szem címe Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek szuper jó szórakozást. Vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok. Tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, utolsó tanács, áldjatok egy kis hangerőt. Jó lesz, Martin Garrix, Butterflies.

Blondish elég üt, Walking on a Dream. De nem semmi most következik önök, fiúk. Hát igen, egészen 19 óraig, After Party Show Summer Edition, mixelek nektek az igazi, majd

a gyereket megszakítás nélkül. Magyarul bulizunk tovább, érkezik Offenbach és Wasted Love. Az a francia duo DJ, ugye? Jó lesz! Jó lesz! Még egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön a zene, mixelek, bizony. Allé, jön a Offenbach, Wasted Love, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is legyen.

szerintem elég jó sikerült, nem? Károly, nem én csináltam. Viszont csináltam egy zene jó barátommal, Kanerel. Igen, a szám címe Fire, és sokan kérdezi tőlem, hogy de Kuki, ki az énekes nő? Elmondom, Alexia, ennyi jó? Szóval fogjatok sok szeretetel itt a rádió egyen, a közös darunk Kanerel együtt, Fire. Oh. Írjatok nekem, hogy tetszik ezt a zene, jó? Kíváncsi vagyok. Azért csak dolgozunk érte, vagy dolgoztunk érte, jó? 0620-311-111-re lehet üzenni, jó? Allez, Kuki, Kanerel, Fire!

hanem 19 óraig, mert igen, After Party Show Summer Edition. Jó az a kis nyári feeling, ugye? Mehetünk tovább! Érkezik egy kis újdonság! Nagyon jó lesz, higgyetek nekem! A szám címe Samba!

Jen Shausa Legit Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokkal kertek SMS-en sok szolók jönnek, a Kashmir, a Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este After Party Show Summer Edition magyarul mixelek nektek az igazi ma is legereket. Álljó kukikám, kevés adó már sok a zene, jönnek a Kashmir, Wild Ride, ezután Robin Schulz, World Gone Wild és egy kis Pepper Disco Machine, Something On My Mind. Minden tudtok, amit fogok mixelni. Hanem vagyok jó fej, de hogy nem. Csak ne dumáljál, Cookie.

Hálló egy csak igazi, ma is legjárma egy. Egy kis szünet érkezik, kiszakadt kis vizet, rádió egy fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár másodperc múlva.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

úgy mondtam, itt a rádió egyedül csak igazi mai sláger megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis after party show, Summer Edition, oké? Oké, álljabb kukikám, indíts be!

Egyik nem csodálom, lassan 30 éve ott van a pályán. Bizony, hollandi dzsőről van szó. Na, tippet van? Elmondom, Chesto, jó? Don't be so shy, itt a Rádió Egyenlósok igazi mai sláger megy. 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megfelelő? Na jó, van, oké. Állap kukikám, indíts be!

0: Cigara és Riptide. Nem sokára lejátszom nektek, társatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Még feladon keresztül az egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19 óra-től 20 óraig élő kívánságműsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak kukikám, ne dumáljál, értettem.

Pégasi My Schlager megy, 19 óraig After Party Show Summer Edition. Én mixelek nektek az igazi mi a slagereket, és próbálom nektek egy jó kedv. Ennyi, oké? Okay? Oké, okay. Allez! Taylor Swift itt a rádió egyen! Most!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
6: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
7: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpet nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem hát magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
8: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
7: Nem emlékszem.
8: Mikor szájon csókolt el, és messzi,
7: a naplementében
8: mesterséges lélegeztetéssel hoznál.
7: Elfutottál az
8: emlékszem. Mikor Jani rosszul lett.
7: Jani rosszul lett, az egy ilyen az egész helyzet
8: volt. Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
7: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott van nézek, ott van a hamburger. Visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
8: Az talán egy volt. Ilyen, de nekem más nem nagyon
7: De ott cselekedtünk.
8: Igen.
6: Én várok életem nagy pillanatára.
7: Ugye, hogy ezt jó, nem is azt mondom, hogy az ember várja.
6: Én sokszor fantáziálok erről.
7: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
6: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
7: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
6: Én húzom ki őket, vagy egy Heimlich-féle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
7: Nem ez lenne, Juli. Te kihúzzál az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Heimlich-féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
6: Én lennék az, én!
7: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem fuldoklom.
8: Jó vagyok, én akarok bemenni érte.
7: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, egészen 20 óraig élő kívánság műsor, most ki ez van szerencsém, halló?
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer, hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartás kívánok neki a mai napra.
1: Ja, már dolgoztok? Ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: megy, nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap hétfő munka
2: lesz? Holnap is meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, az elég üt a szem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Viktor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit csak csináltál?
2: El vagyok foglalva, nagyon sokat foglalva. Dolgozom.
1: Aha.
2: Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata.
1: Jaj.
2: És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne. Ha annyira, hogy olyan dumád van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picit, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Agyakról a papírt szeretnél?
1: Nem. Tőled még pláne, nem.
2: Na. Hogy időpontot?
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na, inkább beszélünk, hogy egy kettőtelem az a jó kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretnéd különi? Dr. Viktor.
2: Nyugtató helyet mindenkinek.
1: De várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Ja, hagyjál már. Mondjuk ez a rimmel Dr. Viktor. Na, jó hangzik. Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen, jó.
1: Na, jó van. Köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Hello! Érkezik téma Impala nálunk, a szemcíme Dracula!
0: Cookie Weekend Show! Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en! 0620 3

0: Dancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A valátusú végén most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő héten, munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni az ő velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném, ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is, köszi.
1: Ciao, szia, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hey, a jobb érkezik tél a Swift nálunk, és azt mondom címe Opelite itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki!

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van ez idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Ó, az igen, na, ez egy jó duma, tetszik. Na, mit szeretnék kelni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin az zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd külülni, Pisti?
2: Hát különöm az összes latin csajnak.
1: Ja, latin csaj.
2: És hogyha látnak és felismernek, így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
1: Jó, oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő étre kitartást kívánok neked, jó?
2: Hát ha az mi szerencsénk, hogy talán jövő éte van, az ilyen meleg, mint most azon a héten.
1: Hát ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen nyár
2: van. Sokkal jobb, mint a 40. Sokkal jobb, mint a 40.
1: Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
2: És vigyázz magadra.
1: Köszi, köszönöm, ciao. Alex Kenji érkezik nálunk, Bambola, ez az egyik kedvencem, nem tagadom.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Én búcsúzom tőletek, fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 terekezik, jó az Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
3: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpet nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
4: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
3: Nem emlékszem.
4: Mikor szájon csókoltál, és messze.
3: A naplementében.
4: Mesterséges lélegeztetéssel hoztál.
3: Elfutottál az
4: emlékszem. Mikor Jani rosszul lett.
3: Ja, Jani rosszul lett. Az egy ilyen az egész helyzet
4: az volt. Egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
3: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott nézek, ott van a hamburger, visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
4: Az talán egy ilyen, de nekem más nem nagyon
3: De ott cselekedtünk.
4: Igen.
2: Én várok életem nagy pillanatára.
3: Ugye, hogy ezt jó, nem is azt mondom, hogy az ember várja.
2: Én sokszor fantáziálok erről.
3: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
2: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
3: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
2: Én húzom ki őket, vagy egy Heimlich-féle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
3: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Heimlich-féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Miközben nem tudnál megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
2: Én lennék az, én!
3: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem fuldoklom.
4: Jó vagyok, én akarok bemenni értem.
3: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, össze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Mega buli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Otin, DJ Oti barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt, és annyi

0: rádióba, és látom a Grinchet. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem tudom, hogy
1: jól beszélsz, de
0: én igen, jó szórakozás.
1: Én is el akartam mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt, nyilván DJ Otti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen After Party-n is játszottunk, zseniális volt nagyon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk, most viszont induljon a diszkosit.
2: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a Rádió Egyen.

Diszkos itt a rádió, egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az emődök, hágárok, jánosok, orlandok, rolandok és románok. Tessék, ilyen is van. A szülinapos pedig

0: Antal Dani Vecsésről, Csépes André, André Kovics Sanyi, Fejes Sándor és Szuci Attila Cuma, Istenét és az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
0: De, nem, az nincs.
2: Hallod, de. Egyébként de. Azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a mikor, román
3: te mikor tartod?
2: Névnapját.
0: Beleírták a Wikipédiába.
3: De te, de te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De, jó, Otto, de nem ezt kérdeztek. És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az
2: a,
0: Otto?
2: Nem, a negyediket.
3: A harmadik kereszt nevedet, a román.
2: A román.
0: Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomorcú műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap négyet játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times, a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ma estére az első Imál Angel, itt a Diszkos Stédio Show-ban.
2: De ez ilyen átvitértem, hogy az Otto partiján, vagy az Otin. Tehát, hogy...

0: Ez a Rádió Egy Esti Csója, a Disco Shit Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Pici Mixer, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Disco Shit egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, nem mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongói oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra fellépve soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jutottunk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg le a kalappal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a diszkosi csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit nyújjál már a zsebedbe.
1: Még számolok.
0: Még
1: számoljuk a lóvé gyerekek.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drive Me Down, itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is láger megy a Disco Shit Radio Show-ban.

0: csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyatelával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászett Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon. Pénteken Balatonfűszőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosi DJ zenét már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös funky partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Villa Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni.
2: Most pedig már is megyünk tovább, és a harmadik Imel Angel, a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkosi rádió show-ban.

0: don't understand me. So why do you judge my life?
1: Diszkos itt a rádió, egyen az igazi mai slágereket, ma újakat, Hanvai PG játszik, ez nagyon fontos. Mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila.

0: megkaptak ezen a hatalmas show-n.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítról beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
0: De az is a része volt. Az is a része volt, csak az annyit érdemel.
1: Ilyen diszkósítást még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magat, köszönjük mindenkinek. Nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az afterpart is. Most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb, Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az volt, hogy együtt dolgozunk. Én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére. Így átoporok, hogy egyszer csak így kiúszta a pendrive-ot és elment.
0: Na, ezt az előzte meg, hogy elmondta, hogy a szám felénél
1: ne üvöltsél.
0: Figyelj, direkt szóltam neki a szám közepén, de ott lezár, én ott megyek.
1: De nem
0: majd
1: lezár.
0: De
1: nem
0: zenét.
1: Lezár, mert oda én akapellát indítottam, te nagyon okos.
0: Te nagyon okos, de ő türelmes volt, ja nem.
2: Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt, most pedig egy újra megyünk tovább, jön a karamellát.
0: Ez így van.
2: Itt a rádió egyen újdonság gyanát.

0: Most a Trédió Show itt a Rádió Egyen, hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élményekkel. Szerintem nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Én például Ibizára.
0: Igen, nagyon.
1: De megyek Ibizára.
2: Erre az egynapos kirándulásra?
1: Nem, kettő lesz, de igen.
2: Na, kettő, elengedtek.
1: Nem, több rengeteg, csak haza kell érnem, mert fellépésem volt
0: ütögetett. Aha, értem. Értem én is. Ez milyen jó duma, de mehettél volna hétfőn is. És

0: Ibizán, ha jössz, akkor egy kis új zenét szívjál magadba. Tehát ne régi, újat, jó? Tehát...
1: Nem, hogyha sokáig játszák, hozzájátszak, nem.
0: Mindegy, azt, utána játszhatod gyorsan, csak új legyen.
1: Nem, nem, nem, nem a tempója lesz, ha hossz,

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger Mert Diszkós, itt Rádió Show, vasárnap is itt voltunk. Még egyszer köszönjük, hogy mindenki ott volt, az ott szenzációs volt, tényleg gyerekek. Aki kihagyta, az nagyon gondolkozna el jövőre, hogy mennyire megy az elővételes egyre rá, mert itt ez még gyorsabban el fog fogyni, hogyha lesz még ilyen. Búcsúzunk ma estére.
1: Méghozzá azzal, hogy a jövő héten 5 fellépésem lesz, de

0: A többieknek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Jászszent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok, mindenki sok-sok szeretettel.

0: legnagyobb a zenei változatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Milyenkor vasárnaponként sem pihenünk? Isteni dance és house zenékre számíthattok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox! Csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field Vibe, itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Hossi, nyomjuk, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melleten 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban. Can we

0: Google, a magyar Email Angel, Ultranét és a Moving to the Sun a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Neville Cox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül, ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Hello mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: Milyen fantasztikus zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Vilcox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? How deep are your dreams? How deep are your dreams? How deep are your dreams?
3: Close your eyes.

0: Van Fischer és Tones and I, ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Martin Garrix és Ed Sheeran 10 év után végre befejezték és kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A

0: mindenkinek, Bricklék pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Aritei

0: David Guetta és Milk Hea, Just the Way You Are, vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk rá erre, Briklék?
1: Most érkezik Illusion Eyes, Rhythm Don't Lie című zenéje. A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásai rendkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Samfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nabriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk, ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ-i is, mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Mári Sorató Regálivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon csúcs időszakában is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál, Kismárti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a Rádió 1 top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal. És

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy kicsit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai slágermegy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt az a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is